0: taps kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokki leterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
2: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket. Mert bármi apróság ilyenkor van a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk. A klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
1: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunkkor a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
3: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni. Szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motoroztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék azt, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Összeköt. Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden. Azt írták, a Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedden délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára, az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást. Három kisebb szabadtéri tűzeset mellett elsősorban műszaki mentésekhez riasztották hétfőn a vármegye tűzoltóit, közölte a katasztrófa védelem. Két közlekedési baleset mellett hét alkalommal útra dőlt fákhoz, a gyalogos forgalmat és parkolójárműveket veszélyeztető leszakadt faágakhoz, valamint egy leszakadt villanyvezetékhez vonultak az egységek. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő reggel a Somogy vármegyei Csomán a Széchenyi téren. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik az egyik járművet áramtalanították. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, személyisérülés szerencsére nem történt. 100 négyzetméteren égett az ajnövényzet hétfő délután Siolgárdon egy Rákóczi utcai termelőszövetkezeti telephelyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőszerveket, miután elesett egy egyedül élő, első emeleti lakó hétfő este Szekszárdon egy Bosinski Mor lakótelepi társasházban. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létra segítségével az erkélyen keresztül jutottak be a zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lép pályára ma este a Paksi FC a Konferencia Liga selejtezőjének mindent eldöntő visszavágóján. A Paksi NB1-es futballcsapatra nagy feladat vár Athénban, hiszen a patinás Panathinaikosz otthonában kell kivívnia a továbbjutást a nemzetközi kupa sorozatban. Bognár György vezetőedző csapata az első mérkőzés tapasztalataira építve a tőlük megszokott harcos játékkal készülnek a találkozóra. Bár a görög gárda hazai környezetben a több tízezres athéni szurkolótábor támogatásával a párharc esélyese, a Paksi együttesnél elszántan és önbizalommal várják a sípszót. A szakmai stáb hangsúlyozta, a kulcs a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása lehet az ellenfél katlanjában. A tét nagy, hiszen a továbbjutót tovább menetelhet az Európai Kupa porondon. A visszavágót ma este rendezik Athénban, magyar idő szerint 8:30-kor.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk.

Egy nagyszerű páros, Ted Swims és Tom Senna indította az órát. A reggel 6 órási hírek után 6 óra 9 perc van egészen pontosan, 2026. július 29-én szerdán, amikor 20 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Ma már sokkal melegebb lesz, mint ahogy az elmúlt két napon volt, nem csak a reggeli órákban, hanem napközben is. Ez szerintem éjszaka, illetve a hajnali órákban is már érezhető volt, és Traster Andi vagyok, és valóban jó reggelt kívánok mindenkinek, indul az élesztő, nagyon jó készülődést mindezek mellé. Lenge ruházat, ma még nem lesz 40 fok, de már is mondom, hogy hogyan alakul a hőmérséklet. Az országos átlaghőmérsékletet 31 fokra jósolja az időkép, ami azt jelenti, hogy talán még a mai napon megkímél bennünket az időjárás, az előrejelzett 38 fok helyett csak 31 fok lesz, bár Paksa és környékére 33 fokos maximumot ígérnek a kora délutáni órákra, kevés felhőt, szinte felhőtlen napsütést és erős UV-sugárzást. Egyébként ugye tudjuk, hogy nagyon kemény egy hét áll előttünk. Holnap már 36, pénteken már 38, 40, a hétvégén is 40 fok várható egészen. Nem csak jövő hét keddig, hanem most már jövő hét szerdáig, csütörtökig mondják a nagyon magas hőmérsékleteket, úgyhogy lehet, hogy nem egy hét lesz, hanem másfél hét lesz kemény, újra 40 fokos nyár. Erre készüljetek fel. Egyébként én már tegnap hallottam ismerőseimtől, hogy home office lehetőséget adtak a nagy kánikula miatt az egyébként kisebb vállalkozásnál, ahol számítógépen keresztül lehet dolgozni, és a kollégák úgyis el tudják végezni a munkájukat, szóval nagyon-nagyon érezhető szerintem, hogy mindenki valamilyen módon készül arra, hogy tényleg nagyon nagy hőség lesz, egy újabb hőkupola érkezik. Ugye ezt az időjárás jelenséget is megtanuljuk idén biztosan. Egyébként egy másik

időjárásban, szóval ilyen is van Horvátországban is, úgyhogy bár úgy tudom, hogy ott is most indul meg a felmelegedés, és megszűnnek az esős napok, úgyhogy esetleg most indultok Horvátország felé, akkor mindenkit megnyugtatok. Jó idő lesz itt Magyarországon és Pakson, tehát biztosan lengeruházat, hűsítsétek magatokat, ahogy tudjátok, nagyon vigyázzatok magatokra, bármerre is jártok, és ne tartózkodjatok sokáig a napon, sok folyadék, lehetőleg víz, és idős szomszédaitokra, rokonaitokra napközben legalább egyszer kérdezzetek rá, ha lehet kétszer is az esti órákban újra, hogy jól vannak-e, és ők is megtettek-e minden intézkedést annak érdekében, hogy a házat és a lakást hűvösebben tartsák. Úgyhogy ennyit az időjárásról és az előrejelzésről, és akkor lássuk, hogy mire számíthatunk, illetve számíthattok ma reggel. Németországban Reichershofenben járt egy civil paksi küldöttség, erről mindenképpen hozok beszámolót reggel 6:30 után, 7 óra után pedig beszámolunk majd a Blue Barok elnevezésű koncertről, amelyet múlt héten Cseke Klárájék a paksi új templomban adtak, és hát igen nagy sikere volt annak a zenei összeállításnak, amely szerintem az újdonság erejével hatott a paksi rendezvények között. 7:30 után a paksi szúnyogírtásról lesz szó. A paksi szúnyog csapdázás eredményeiről kérdezzük a szakértőt, Kőszegi Dánielt, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnökét, a Szúnyoglárva program vezetőjét, aki nem mellesleg most a paksi szúnyoggyérítésnek is a vezetője, hogy egészen pontosan a szúnyogcsapdázás mit jelent, illetve hány szúnyogot fogtak el például az atomtéren egy éjszaka alatt, az is kiderül. 8 óra után az albérleti lehetőségekkel fogunk foglalkozni, ugyanis a múlt hét csütörtökön bejelentett ponthatárok után, tehát a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után beindult az albérletkeresési dömping. Vajon mennyiért lehet albérletet találnia egy egyetemistának Budapesten, Pécsett, Győrben vagy Szegeden, hol a legmagasabbak az árak Budapesten kívül? Szegő Péter, a Dunahaus vezető elemzője válaszol majd a kérdéseimre, úgyhogy 8 óra után ezzel a témával foglalkozunk. Én azt gondolom egyébként, hogy innen Paksról és környékéről Budapesten és Pécsen tanulnak a legtöbben már, mint olyan felsőoktatási intézményben, ahova költözni is kell, vagy amelynek a távolsága miatt költözni is kell. Győrről is sokat hallok, illetve még talán Szegedről, tehát talán ez a 4 település érdekel bennünket a legjobban, de hogyha van olyan település, amely érdekel benneteket, feltétlenül írjátok meg, mert akkor arra rá fogok kérdezni. 8:30 után pedig Báta Apáti polgármestere, Koroknai Ernő Róbert érkezik hozzánk. Egy picit távolabb van Pakstól a település, viszont nagyon-nagyon fontos a számunkra, illetve Paks és Báta Apáti kapcsolata is, hiszen Báta Apáti településen található a radioaktív hulladék kezelő tároló, a kis és közepes tároló. Egyébként tavaly a településen időközi választást tartottak, hogy miért, erről is lesz szó. Nemrég lezajlott a falunap, erről is beszélünk majd, és egyáltalán arról, hogy mi a helyzet egy olyan 300 fős, egészen pici kis faluban, amelynek egyébként pedig óriási jelentősége van, ami a hazai nukleáris ipart illeti. Szóval röviden és tömören ezekkel a témákkal várlak benneteket, és persze nagyon jó zenékkel, a nyári slágerek is itt lesznek. Nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek! Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 21 perckor, jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, és nagyon jó készülődést. Ki az, aki pont a következő egy hétben, jó, legyen inkább másfél hétben fog nyaralni? Lassan ott tartunk, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy az a jó, ha olyankor nyaralunk, amikor 40 fok van, vagy jobb az, hogyha 30 fokos melegre esik, arra az időszakra esik a nyaralás. Hát egy biztos, a hőségriasztás harmadfokú és csütörtöktől lép életbe, amelyet kihirdettek, tehát július 30-án csütörtökön 0 órától egészen augusztus 4-éig évfélig a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el az országos tiszti főorvos. Egyébként 4-e, augusztus 4-e kedd lesz, de a mostani előrejelzés szerint, illetve a ma reggeli szerint úgy tűnik, hogy szerdára is áthúzódik, még jövő hét szerdára a nagyon nagy forróság, úgyhogy meglátjuk, nem vagyok biztos benne, hogy a hőségriasztás nem lesz meghosszabbítva. A Hungaromet péntekre 3 megyére már a legmagasabb fokú, azaz piros figyelmeztetést adott ki a várható magas napi középhőmérséklet miatt az érintett megyék Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun, további 13 megyében narancs, míg 3 északkeleti megyében citromsárga figyelmeztetés érvényes arra a napra, tehát a pénteki napra. A nagy meleg az egészséges szervezetet is megviselheti, írja az időkép. A leginkább veszélyeztetettek azonban továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők lesznek. Egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása életet menthet. Rendkívül fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, a víz utánpótlás, az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű ilyenkor mellőzni. Ami a szabadtéri programokat illeti, egyébként nagyon sok rendezvény lesz Pakson és a vételkörzetünkben, pont a szombati napon, erről részletesebben is hozok majd információkat hamarosan, szóval nagyon sok szabadtéri program lesz, de ami a szabadtéri programokat illeti, érdemes felkészülnünk tudatosan a kánikulára, a legmelegebb órákban, délelőtt 10 és délután 16 óra között, tehát amikor hőségriasztás van, akkor nem a 11 és 15 óra közötti időszakot szokták kihangsúlyozni, hanem már a délelőtt 10 órától délután 16 óráig tartó időszakot, miközben tulajdonképpen, amikor harmadfokú hőségriasztás van, akkor még az éjszaka során sem hűl le úgy a levegő, hogy az felüdülést hozzon. Úgyhogy lényegében azt gondolom, hogy egész nap elkerülhetetlen a füllett hőség, de ami a szabadtéri programokat illeti, ilyenkor délelőtt 10 és 16 óra között kerülni kell a tűző napot, illetve lehetőség szerint árnyékba vagy hűtött helységbe jó húzódni. Javasolt világos színű, jól szellőző ruházat, UV-védelemmel ellátott napszemüveg, valamint magas faktor számú naptej. Azt mindenképpen használjátok, főleg, hogyha a szabadtéri rendezvények közül valamit is választotok. A vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le a szervezetünket, ha tehetjük, hűtsük magunkat vízpermettel, például a csuklónkon vagy a tarkónkon. Ezek a legjobb tanácsok ilyenkor. Mindenki nagyon vigyázzon magára, ami pedig még a mai napot illeti. Egyébként készülünk, a hőségriasztásra készülünk rá, de a mai napon még nem lesz annyira vészes a helyzet. A 33 fok is sok, füllett meleg és szinte felhőmentes napsütés várható Pakson és környékén is. Így készüljetek!

0: folytatjuk az élesztővel.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
2: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk. Természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
1: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országgyűlés 190 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, írja az MTI. A törvény a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. A kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése, azaz a kárenyhítési előleg a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére valósítható meg. A törvényben rögzítik az előleg igénybevételének alapvető feltételeit, az előleg igénylésére az a termelő jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlőt gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és akinek agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy kapcsán. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
4: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket, mert bármi apróság ilyenkor van a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
3: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunkkor a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
5: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motoroztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék azt, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolnavár megyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És...

0: Justin Bieber a fél hetes hírek után 6 óra 38 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Még nincs annyira meleg, csak 20 fokot mutat a hőmérő. Itt Pakson a stúdiónál viszont 33 fokos hőségre, erős UV-sugárzásra kell készülni, illetve arra, hogy szinte egy darab felhő sem lesz napközben az égen, ezt ígéri az előrejelzés. A 40 fokok majd két nap múlva jönnek, ma még ahhoz képest egész jó lehet a helyzet, de azért már tegnap délután is lehetett érezni, hogy jön a nagy forróság, a hőségriasztás pedig majd csütörtöktől lesz érvényben. Ezek a legfontosabb információk a mai napra. Már ami az időjárást, illetve a készülődéseteket illeti, lenge nyári ruházatot javaslunk, sok bő folyadékot, lehetőleg vizet, és olyan órákat, amikor nem tartózkodtok a napon. Ha sétáltok, gyalogoltok, akkor is keresétek mindig az árnyékos oldalt. Én Strasser Andi vagyok, ez itt az Élesztő, a Paks FM-en, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk. Hamarosan egy kicsit körbenézünk Reichershoffenben, Paks németországi testvér településén civil küldöttség járt, és ennek kapcsán készített interjút Pálfi Katalin kolléganőnk a látogatás céljáról és tartalmáról. Aztán lesz egy másik téma is, amivel jövök. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. Egyre többen vannak, akik át akarnak állni a növényi eredetű élelmiszerekre, de vajon azok tényleg egészségesebbek? Úgyhogy erről lesz szó. Egyébként ezzel a témával a tudományos műsorunkban is foglalkozunk majd ma este 8 óra után, szóval hozok egy kis ízelítőt. 7 óra után a múlt heti Blue Barokk elnevezésű paksi koncertről is szó lesz. Fél 8 után a paksi szúnyog csapdákban keletkezett eredményekről fogok a szakértővel, Kőszegi Dániellel beszélgetni. 8 óra után Szegő Péter elemzővel arról, hogy az egyetemisták innen Paksról is hol találnak és mennyiért albérletet maguknak, például Budapesten vagy Pécsen. Fél 9 után pedig Báta Apáti polgármestere érkezik hozzám, Tokai Robi kollégámmal együtt, úgyhogy így fogunk beszélgetni. Szóval ezek lesznek a témáink. Remélem, hogy mindenki jól van, nagyon jó készülődést kíván.
1: Paks FM. Össze.

0: Ez a Paks FM Jamilia után irány Németország Paks testvérvárosában Reichershoffenben járt egy ötfős paksi városi delegáció a hétvégén, illetve ezen kívül a Német Nemzetiségi Önkormányzata is indított egy úgynevezett civil buszt, így igen szép számmal képviseltette magát Paksa egy háromnapos sörfesztiválon, mondhatnám a szokásos háromnapos Reichershoffeni sörfesztiválon. Az ünnepség keretében betekintést nyertek a német sörkultúra hagyományába, és a fő elemnek számító felvonuláson is képviselték Paks városát, de ismerkedtek a város történelmével, kultúrájával és gazdaságával is. Az út kapcsán Heringes Anita polgármester nyilatkozott Pálfi Kati kolléganőnknek.
1: Paks FM összeköt. Információk helyből helyben.
2: Városi delegáció vett részt Reichershoffenben a sörfesztiválon. Ennek már ugye sok-sok évtizedes hagyománya van. Az új városvezetés, Heringes Anita polgármester, első alkalommal voltatok kint, vagy volt már előző alkalommal is lehetőség rá, és mik voltak a programok, hogy éreztétek magatokat kint?
3: Én első alkalommal voltam most kint, hiszen azért eddig kicsi volt a kislányom ahhoz, hogy ilyen hosszabb időt külön töltsünk, úgyhogy most megpróbáltuk először, hogy akkor anya három éjszakát nincs vele folyamatosan. Nagyon jók voltak a programok, sváb lányként nyilván nagyon jó érzés volt megélni a hagyományok tiszteletét, és látni azt, hogy mennyi fiatal az, aki beöltözik népviseletbe, fölveszik a bőrnadrágot, fölveszik a dündlit, és ott állnak, és együtt élvezik azt a zenét, és együtt élvezik azt, hogy ők a németekhez tartoznak, és ez egy olyan identitást ad neki, amit jó látni. Én remélem, hogy Magyarországra is egyre jobban begyűrűzik az, hogy a hagyomány tisztelete, szeretete, modernizálása az egyre jobban összetartja majd a közösségeket. Úgyhogy ezért gondolkodunk azon, hogy milyen programok azok, amiket ide is így lehetne hozni, hogy lássuk, hogy ennyi fiatal együtt jól érzi magát egy rendezvényen. Nagyon jók voltak a programok, nagyon jó volt a hangulat, és az utolsó estén már polgármester urat rá is vettem, hogy együtt táncoljunk az asztal tetején, ahogy az egész település fiataljai teszik, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet a közösség érzetét egy jobban erősíteni.
2: Nagy delegáció ment ki tulajdonképpen a sörfesztiválra?
3: Ugye a Német Nemzetiségi Önkormányzat egy egész busz szervezett, mi pedig egy ötfős delegációval mentünk ki az önkormányzat részéről, még egy családi delegációk is csatlakoztak hozzánk, úgyhogy tényleg szép számban voltunk jelen, és polgármester úrral megállapodtunk abba, hogy jövőre örömmel fogadja majd a német néptánc csoportunkat, mert szerintem ez az az igazi hagyománytisztelet, amiben oda-vissza tudunk adni valami értéket egymásnak.
1: Élesztő.

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Nagy Bogi és Des után 6 óra 49 perc van. Szerda, július 29-e. Ma este is lesz tudományos műsor. Este 8 órától várlak majd benneteket sok-sok érdekes témával, de ígértem, hogy hozok ízelítőt. Méghozzá a táplálkozásunkkal kapcsolatban. Ezzel is fogunk foglalkozni. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. Ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés számos más problémája mellett. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változtatást az is indokolja, mondják a kutatók és a szakértők, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Viszont fölvetődött a kérdés, hogy vajon a növényi eredetű élelmiszerek egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek, mert hogy az átlagember legtöbbször olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeink azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka, hogy a tömegtermelés és a hosszú eltarthatóság, valamint az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket, mármint az adalékanyagok nélkül, ezek azonban az ételeinket ultra feldolgozottá teszik. Nos, egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek, ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszer párt mértek össze, például ugye a tehén tejet összemérték a zabtejjel, aztán a csirkés szendvicset, a csirke utánzatú növényi szendvicssel, illetve különféle szószokat is néztek, majonéz és annak vegán változatát, vagy hát természetesen vizsgálták a húst, és kontra a növényi alapú hús helyettesítőt. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor mondom, hogy mi lett az eredmény. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek a növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. Úgyhogy ez nem feltétlenül jó hír, tehát tök jó, hogy azt mondják, hogy álljunk át a növényi eredetű élelmiszerekre, csak hogy azokban kétszer annyi az adalékanyag, amelyektől pedig szintén az élelmiszeriparban dolgozó kutatók és szakértők óva intenek bennünket, hogy ezután a kutatás után milyen konklúziót vontak le a szakértők, és egyébként mit javasolnak, hogy tudunk adalékmentesen növényi alapú élelmiszer fogyasztásra átállni. Nos, ezt is el fogom mondani a ma esti tudományos műsorban.
0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: És most közlekedj velünk!
1: Hamarosan reggel 7 óra lássuk, mi a helyzet az utakon. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a mai napon is tart az aszfaltozási munkálat. A 155-ös és a 161-es szelvények között a belső sávot tartják zárva. Az 51-es főúton Csátalja és Dávod között kaszálnak a mai napon, a 181-es és a 187-es szelvények között. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon még mindig útépítők dolgoznak, és a 35-östől egészen az 51-es kilométer szelvényig többször félpályás útlezárást eszközölnek. Az 54-es főúton Solt-Vadkert és Kecel között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki a mai napon. Az 54-es kilométertől az 55-ösig az aktuális munkaterületnél félpályán engedik a járműveket. A Dunapataj-Ordas-Dunaszentbenedek-Fogtő útvonalon a mai napon az útmenti növényzetet kaszálják. A 61-es főúton Dunaföldvárnál az 1-es kilométer szelvényben az úttartozékok karbantartását, javítását, cseréjét végzik. Ott is sávlezárás lehetséges. A Vajta és Pálfa összekötő úton pedig aszfaltoznak az 5-ös és a 7-es kilométer szelvények között a mai napon. Itt is félpályás lezárásokra lehet számítani, balesetmentes, nagyon jó utat kívánunk mindenkinek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Görögországban lép pályára ma este a Paksi FC a Konferencia Liga selejtezőjének mindent eldöntő visszavágóján. A Paksi NB1-es futballcsapatra nagy feladat vár Athénban, hiszen a patinás Panathinaikosz otthonában kell kivívni a továbbjutást a nemzetközi kupa sorozatban. Bognár György vezetőedző csapata az első mérkőzés tapasztalataira építve a tőlük megszokott harcos játékkal készülnek a találkozóra. Bár a görög gárda hazai környezetben a több tízezres athéni szurkolótábor támogatásával a párharc esélyese, a Paksi együttesnél elszántan és önbizalommal várják a sípszót. A szakmai stáb hangsúlyozta, a kulcs a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása lehet az ellenfél katlanjában. A tét nagy, hiszen a továbbjutó tovább menetelhet az európai kupa porondon. A visszavágót ma este rendezik Athénban, magyar idő szerint 8:30-kor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel járunk reggel 7 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek 2026. július 29-én szerdán. A Mártákat és a Flórákat külön köszöntöm, ma ők a névnaposok, és kitartást kívánok mindenkinek. 33 fokos napsütésben, gazdag hőségben lesz részünk. A 40 fokok majd csütörtöktől, illetve elsősorban péntektől ígérik. Péntektől érkeznek, viszont a mai napon is erőteljesen füllett, meleg idő várható, nem csak Pakson és a környékünkön, a vételkörzetünkben, országszerte napos, felhőtlen időben lesz részünk, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy így készüljetek. Lengeruházat, sok folyadék és kitartás mindenkinek, főleg azoknak, akik dolgoznak. Nem tudom, hogy hány helyről hallottátok, hogy home office-ba küldik az embereket a következő egy hétre a rekkenő hőség miatt. Hát aki megteheti, lehet, hogy jobban jár, bár valaki úgy van vele, hogy otthon nincs klíma, a munkahelyen van, és ott jobban jár. Hát kinek, hogy minden esetre bármerre is legyen ma dolgotok. Kitartást kívánunk a munkában, a szabadságolóknak pedig, a szabadságosoknak nagyon jó pihenést, és mindenkinek kitartást a hőségben. És Strasser Andi vagyok, folytatjuk az élesztőt a témákkal is. Múlt héten a Blue Barokk elnevezésű koncert az újdonság erejével hatott Pakson, ezzel a koncerttel kapcsolatban hozok majd egy interjút, és ha már programok, akkor megnézzük azt is, hogy milyen program lehetőségek lesznek ezen a hétvégén a vételkörzetünkben. Nagyon meleg lesz, 40 fokot ígérnek szombatra is, viszont nagyon sok rendezvény lesz a vételkörzetünkben, úgyhogy azért átnézzük őket. Maradjunk együtt, George Michael már itt is van, a 98-as Outside-ot indítottam, szóval a zenékben is ők vagyunk.

0: George Michael megunhatatlan best-of slágere, az Outside a Pocs FM-en. Egészen pontosan 4:18 és egy beszámoló egy múlt heti koncertről, amelyel tovább megyünk, a Blue Barok elnevezésű koncert Pakson az új templomban, a Szentlélek templomban volt pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna, zongora, művész, zeneszerző és családja adtak közös koncertet, mondhatnánk két család, zenész család koncertje volt hallható, jazz és a barokk jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. A két családot egyébként szoros barátság köti össze. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert, melyel elnyerte egyébként a Feminimissa zenemű pályázat fődíját és közönségdíját is, Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában is, jelenleg egyébként Sopronban tanít. A paksi templomi koncert után Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett Bódás Zsuzsanna zongora művésszel, zeneszerzővel. Ezt hallhatjátok a következő 3 percben.
1: Élesztő.
2: Klasszikus zongora művészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazz barok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, 2 évig még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre, úgyhogy a Kotta kiadvány az kint kapható ott a templom előtt, és CD is van még a korábbi együttessel. Úgyhogy ez az alap. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barokk kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a

0: férjemmel és családommal. Ugye akkor még Budapesten éltünk. Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig az egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei Dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. Úgyhogy igazából ez a történet. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek, illetve hangfekvőek, és kényelmesen el tudja őket énekelni. Tehát akkor ez a kooperáció, ez két család között így született.
1: Folytatás?
0: Hát a folytatás az mindkettőnkön múlik, most nagyon örülünk ennek a paksi lehetőségnek, és azon fogunk dolgozni, hogy éljen ez a dolog, tehát élőben elhangozom minél többször, minél több helyszínen.
1: Most gondolom hosszabb ideig tartózkodnak itt Pakson.
0: Hát ez már a harmadik nap, hogy itt vagyunk, mert fel kellett elevenítenünk a régi együttműködésünket, és minden nap próbáltunk délelőtt is, meg délután is ahhoz, hogy ez így összejöhessen.
1: Hogy tetszik egyébként Paks?
0: Hát, ahogy mondtam a koncerten is, hogy nagyon megnyerő város számomra, és akármennyire is nem gondolják az itt élők, de számomra olyan, mint egy tengerparti nyaralóváros. Tehát, ahogy így lesétálok a Dunához, ezekkel az egzotikus mediterrán növényekkel, a leánderekkel és örökzöldekkel, pálmákkal, gyönyörű, nagyon szép rendezett, és azt gondolom, hogy jó lehet itt élni, és élhető város.
2: Tengerparti nyaralóvároshoz és ékszerdobozhoz is hasonlították már az interjúkban Paksra érkezők a városunkat. Kati, köszönjük, nagyon köszönjük, hogy mindig rákérdezel erre, ezt nagyon szeretjük hallani. Az elmúlt percekben Bódás Zsuzsanna zongora művésszel és zeneszerzővel hallhattatok egy interjút, aki Sopronban él, de múlt héten pénteken a Blue Barok elnevezésű koncertet adott a cseke házaspárral együtt az új templomban, a Szentlélek templomban. Köszi, Kati, még egyszer az interjút, hamarosan folytatjuk más témával.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk a program lehetőségeket ezen a hétvégén. Főleg a szombati napon több program is lesz, ezt vesszük sorra. A 4. gerjeni nagycsaládos családi napot 15 órától rendezik meg a gerjeni sportpályán. 15 órakor lesz a megnyitó. Cukorágyú, lovaskocsikázás, hopparti várja a kicsiket és a nagyokat. Hajfonás, vízigolyó, arcfestés, zsákbamacska, modellautók, sütik, sült húsok, minifánk lesz minden, illetve tombola is. A belépés teljesen díjtalan, mindenkit szeretettel vár Gerjen község önkormányzata, nem csak a gerjenieket egyébként. Kalocsán szintén a szombati napon az Egy Életünk Életrajzi Stand-up Esten léppel Nagy Ervin és Borbé Alexandra színészek. Az Érsekkerti szabadtéri színpadon este 8:30-kor kezdődik az előadás. A jegyeknek érdemes utána nézni, hát ha van még. Német Kéren bortúra lesz retro partival egybekötve, szintén augusztus 1-én szombaton 19 órától. Jó borok, vidám társaság, felejthetetlen élmények várnak mindenkit, ezt ígéri a szervező, a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport. Egyébként egy jótékonysági bortúráról van szó, ami azt jelenti, hogy a jegyekből származó bevételt a tánccsoport javára fogják fordítani, bevételre szükségük van, hiszen amerikai út előtt állnak. És szintén augusztus 1-én lesz a Paksi Fogadhajtó verseny az Ürgemezei Fogadhajtó pályán. 9 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, 9:30-kor már kezdődik az akadályhajtás első fordulója. Délben lesz egy rövid ebédszünet, de 13 órától folytatódik az akadályhajtás második fordulója. 16 órakor a vadászhajtásra is sor kerül, 17 órakor pedig az eredményhirdetése. Nagyon jó programválasztást kívánunk a nagyon meleg szombati napra, viszont nagyon sok a program lehetőség. Választhatok programot és kapcsolódjatok ki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paks FM. Összeköt.
2: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden. Azt írták, a Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedden délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
4: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket. Mert bármi apróság ilyenkorban a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
3: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunkkor a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
5: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motoroztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék az, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Hát legyen mindenkinek ilyen jókedvű, vidám, lalalás nyara, azt kívánjuk, hőség ide vagy oda, viszont nem mindegy, hogy mi az, ami bosszúságot okoz számunkra. Például ezen a nyáron igazán elégedettek lehetünk, mert hogy nincs annyi szúnyog. Ezzel a témával kapcsolatban ígértem egy interjút, és itt is van velem a vonal túlsó végén a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője, Kösszegi Dániel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Abból az alkalomból kértük, hogy csacsogjunk újra, bár elsősorban ezt ugye nyár elején szoktuk megtenni, hogy mégiscsak felkészüljünk arra, hogy hogyan kezeljük mi is többek között a kertjeinkben a szúnyog helyzetet és a lárvákat, de azért kértük, hogy ma mindenképpen beszéljünk, mert a tegnapi napon a DC Dunacom ZRT közzétette egy tulajdonképpen egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy megérkeztek a paksi szúnyog csapdázás friss eredményei. Egy nagyon érdekes kis leírás azzal kapcsolatban, hogy például mondjuk az atomtéren hány darab szúnyogot lehet, nem tudom én mennyi időn belül elfogni vagy elcsípni, és mivel tulajdonképpen te végzed most már 7-8 éve a szúnyoggyérítést Pakson, és van egyfajta átállás, és erről később esetleg beszélhetünk, biológiai átállásra való kutatás zajlik, de ez még nem történt meg. Minden esetre első kézből tőled tudjuk megtudni azt, hogy akkor mi a helyzet ezekben a szúnyogcsapdákban. Számomra elküldtél egyébként egy videót, az igazán nagyon jó pofa, hogy ülsz az atomtéren, és hát várod, hogy mennyi szúnyog csíp meg.
2: Hát igazából ezt vártam, igen, a videóban ez látszott, így privátban átküldtem. Tehát mi nem humán számlálási módszerrel csapdázzuk, vagy gyűjtjük a szúnyogokat, ez egy régi, mondhatni egy kicsit elavultabb módszer is, mert nem is biztos, hogy etikus lenne kiküldeni embereket a testüket csípetni szúnyogokkal, és úgy számolják meg, hogy mennyi a szúnyog. Meg lehet, hogy az egyik nap éppen ilyen illatunk van, a másnap egy parfümöt használunk, harmadik nap meg izzadtabban ülünk ki, úgyhogy egész más csalogató hatást fejtünk ki a szúnyogokra. Amit mi alkalmazunk, és nemzetközileg is elfogadott, és etikus, és egy objektív mérést mutat, ez a száraz jeges csapdázás. Ezt használják szinte az egész világon a tudósok. Ez 2 kiló száraz jeget sublimálnak el egy készülékben, ami alatt egy ventilátoros, csőventilátoros eszköz található, aminek a végén egy szúnyoghálós zsák. És az elszublimált széndioxidra a szúnyogok azt hiszik, hogy egy melegvérű élőlény van ott, mert mi is széndioxidban gazdag levegőt lélegzünk ki. Egyrészt ez az, ami ennek a szaga, ami miatt megtalálnak minket a szúnyogok, valamint a testszagunk, ez a kettő összegezve. És hát ezt imitáljuk a száraz jéggel, és a szúnyogok oda jönnek, meg akarják csípni ezt a melegvérű élőlényt, akár embert, és ez a ventilátor beszippantja őket egy ilyen szúnyoghálós zsák a vége ennek a ventilátor csőnek, és ott csapdába esnek, úgymond. Ezt a csapdát itt délután helyezzük ki Pakson, meg más városokban is általában 3-4 pontra, Pakson 3 ponton csapdázunk, és másnap reggel szedjük össze. Szóval egy ilyen 12 órát, mondhatni egy éjszakai ciklust, egy ilyen aktív időszakot csapdázunk le a szúnyogok életében, és ebből tudjuk megállapítani, ezt utána manuálisan le kell számláljuk, meg kell számolnunk, hogy hány darab szúnyog volt a csapdában, hát először is el kell őket pusztítani, de amikor ez a hálós zsákba belekerülnek, ennek a száját be tudjuk húzni, hogy ne repüljenek ki belőle a szúnyogok, kirakjuk a napra, fél óra alatt hőgutát kapnak, úgyhogy elpusztulnak hamar, utána ezt kiöntjük a telephelyünkön, a kis laborunkban, és megszámoljuk manuálisan, utána ezeket lefagyasszuk, és akkor majd egy laborba fog bekerülni, ahol egy szakavatott biológus morfológiai jegyei alapján a szúnyogokat le fogja határozni faj szerint. Ez már a nyár végén fog valószínűleg bekövetkezni, amikor nagyon sok mintát össze tudtunk majd gyűjteni, akkor neki áll a biológusunk, és akkor szépen fölé hajol a mikroszkópnak, és egyesével megnézi az összes szúnyogot, amit fogtunk. Ez nem kevés példány. És akkor ez alapján tudunk egy valós, objektív számot mondani, mert az emberek azért nagyon sokszor dúlloznak, nagyon sok mindenkinek már a 3-4 szúnyog is kellemetlen, és már kiabál, hogy ez elviselhetetlenül sok, de ez a módszer, ez valóban meg tudja mutatni, hogy tényleg milyen szúnyog terhelés alatt áll egy adott terület.
1: A DC Dunokom ugye a közleményben a darabszámokat is leírta, amelyek nyilván a te szúnyogcsapdás kutatásod alapján állt össze. Hogyha csak az atomteret nézzük, június 5-én 3 darab szúnyog volt a csapdában, június 17-én 66 darab, június 30-án pedig újra kevesebb, mindössze 26 darab.
2: Igen, aztán utána 59, és most meg legutoljára egy darabot fogtunk tegnap előtt éjszaka.
1: Jó.
2: Szóval változik a szám, de egyértelműen ez a szám egyáltalán nem magas. Szóval közel sem mondható ez magasnak. Van szúnyog, ez kétségtelen, még egy ilyen asztályos időszakban is. Próbáljuk kutatni, amit mondtam, meg talán lehet, hogy erről még nem beszéltünk, így a rádióhallgatók most nem tudták, hogy mi az előzményekben pár szót váltottunk, hogy elkezdtünk itt városnak egy kutató munkát végezni idéntől. Tehát a biológiai szúnyoggyűjtést készítjük elő, ami idén még, hát még nem zajlik. Ha lett volna valahol már valami olyasmi hely, amit kellett volna kezelnünk, akkor azt kezeltük volna természetesen, de ez több éves folyamat. És ennek a kutatómunkának a része ez is, például az a csapdázás, hogy megismerjük, hogy milyen szúnyogfajok élnek Pakson. Hát sejtésünk van róla, de valójában most fogjuk tudni valóban meg, hogy milyen fajokkal állunk szemben. Ezeknek merrefele, milyen típusú tenyészőhelyét kell keressük. De például az atomtéren, mivel már voltak azért ilyen erősebb számok, nem túl magasak, de mindenképpen azért 66 már azért már kellemetlen. Az a mennyiség már azért csipkedesténként. Nem durván, de azért ez már kellemetlen, és elkezdtük kutatni, hogy honnét kerülhettek elő ezek a szúnyogok, mivel hát a Duna mostában nem áradt olyan nagyot egyáltalán, másfél hónappal ezelőtt volt egy kisebb árhullám, abból a Dunapart környékén, meg a Dunaparton volt egy nagyobb egyet szám, az mindenképpen mérhető volt, és az már tényleg néha már sok volt. De itt fönn a városban azért nem jutott el, mivel kevés területet öntött el akkor a Duna, kicsi volt csak az árhullám. Na, lényeg, kerestük itt fönt a tenyésző helyeket, hogy hol lehet-e valami szikkasztó árok, bár csapadék nagyon kevés volt az elmúlt ősszel is kevés volt, a tél sem volt túl csapadékos, ez a kis hó, ez nem volt túl extrém, de hál' Istennek volt egy kis havunk télen, de a tavasz újra csapadékszegény volt, a nyár meg a szájos, hát ezt tapasztaljuk mindannyian, szóval nem nagyon bíztunk benne, hogy találunk valahol valami szikkasztó árkot, ami feltelt, bár ezt kerestük az elmúlt hónapokban többször is mindenhol Pakson esőzések után, de elszikkadt minden víz, mert kevés volt, meg a szájos volt az elmúlt időszak is. A lényeg, hogy nem tudtuk, hogy honnét jönnek ezek a szúnyogok, és hát egyértelműsítettük, hogy a magánterületek, a tér környékén található magánterületek tenyésztik fel, magánterületeken található vízgyűjtőeszközök, vizes hordók, mindenféle olyan tárgy, ami megtartja a kevés esővizet is, ezekből szaporodtak fel, szóval igazából ezek a szúnyogok ellen a lakosság tehetett volna, hát és tegyen is, és tanulják meg a lakosok, hogy tenni kell a szúnyogok kikelése ellen, tenni kell dolgokat, mert ez magánterületekhez mi nem férünk hozzá, hiába van megbízásunk a várossal, a biológiai szúnyoggyűjtés előkészítésére és maga a kivitelezésére is, de ha nem találjuk meg ezeket a tenyészőhelyeket, mikrotenyészőhelyek bent vannak az udvarokban, ezekkel mi nem tudunk mit kezdeni, nem mehetünk be mindenkinek az udvarába, és nem permetezhetjük bele a szúnyoglárva jutószert minden egyes hordóba, és onnét sajnos kikelés lesz, és amíg ezt a lakosság nem tanulja meg, nem alakul ki a házi védekezés kultúrája a lakosság köreiben, addig onnét sok szúnyog fog kikelni, és ami onnét kikel, minket is zavar, mármint aki kikeltette, tudottan vagy tudatlanul, általában tudatlanul. A szomszédokba is átrepül, a környékben lakókat is jól megy csipkedés, nagy esélye visszarepül ugyanide, és belepetézik újra ebbe a hordóba, ebbe a fedetlen nyílt vízi hordóba, mert ha ezt nem akadályozunk meg, akkor a szúnyogok nagyon jó szaglásunknak köszönhetően, hogy vissza fognak ide találni, újra belepetéznek, és akkor egy szúnyog után már 100 lesz a következő, ami ki kell. Meg lehet, hogy nem is egy szúnyog petézik bele, nem lehet, hogy akár 6-8-10 nőstény szúnyog is használja a szaporodásra, az meg már akár több ezer szúnyog is egy vizes hordó, vagy egy ilyen vízgyűjtő eszköznél. Úgyhogy erre mindenképpen nagyon fontos lesz a jövőben odafigyelni. És akkor, ha ezeket így betartjuk, a biológiai szúnyoggyűjtés szépen lassan majd kialakul és jól fog működni, nagy valószínűséggel az lesz az eredmény, hogy nem lesz szükség a kémiai vegyszerekre, ami sajnos más rovaroktól is negatívan hat, meg rövid a hatástartósága. Szóval addig pusztítja csak el a permet felhő belerepülő szúnyogokat, amíg az a permet felhő 6-8-10 percig ott lebeg. Utána tovább hatástartósága nincsen. Nem hat, azokra a lárvákra és bábokra, amik bent vannak az udvarokban, az udvarok mélyén, a vizes hordókban, és lehet, hogy a permetezés, a kémiai permetezés utáni másnap, harmadnap kelnek ki onnét a csípőszúnyogok, és újra csípni fognak, hogy ezért sincsen komolyabb, hosszú távú hatástartóság a kémiai kezelésnek.
1: Igen, a kertünkben, a balkonokon, az erkélyeken, a pangó vizekre továbbra is ügyelnünk kell, ezt mindig elmondod a számunkra, de visszatérve az atomtéri adatokhoz, engedj meg két kérdést. Tehát például július 28-án, hogy az atomtéren összesen egy darab szúnyog került a szúnyog csapdába, ez egyébként mennyi időn belül? Tehát, hogyha például nézzük a másik számot, a 66 darab számot, mennyi időn belül kerül bele a csapdába az
2: atomtéren? Hát ugyanannyi idő. Amit mondtam, ezt délután este fele kirakják. Jaj, a kollégák feltöltik 2 kilót szárazéggel, és másnap reggel összeszedik. Másnap reggel. Tehát egy éjszakai ciklus, egy 12 óra maximum, egy éjszakai ciklus. Ez idő alatt el is párolog a száraz ég, szóval kiszuprimál ebből a tároló edényből, és utána már nincs mi oda vonzza a szúnyogokat, mivel nincsen száraz ég, nincsen széndioxid, ezáltal a szúnyogok utána már egy ventilátor nem olyan csalogató számukra, mint maga, amit mondtam, a száraz ég is, azt is elmeséltem, hogy miért.
1: Igen.
2: Tehát ez egy éjszakai, ez egy éjszakai csapdázás.
1: Jó, egy éjszaka, és ugye atomtér mellett polgármesteri hivatal előtti területről is vannak adatok, ott mindig több a szúnyog csapdában. Ugye városon belül, egy kisváros vagyunk Pakson, de általában az utóbbi években már szoktuk mondani, hogy jaj, hát igen, nálatok több a szúnyog, mert ti közelebb raktok a Dunához, tehát egészen másképp nyilatkoznak az Árok utcaiak, vagy a Hattyú utcaiak, mint mondjuk a lakótelepiek, vagy a Toldi Miklós utcaiak a PSE pályánál, tehát ennek tudható be az, hogy mondjuk az atom valóban, tehát ennyire számít az a pár méter, vagy pár száz méter, hogy az atomtéren mondjuk kevesebb a szúnyog, mint lent a polgármesteri hivatal előtt?
2: Igen, ez biztos, hogy számít a Duna közelsége. Volt egy kisebb árhullám 6. hónap elején talán, ezt már lekövettük, és találtunk néhány olyan helyet, amit már későn vettünk észre, tehát későn értek oda a monitorozó kollégák, és ebből lett egy kisebb kikelés, nem az egész hullámteret öntötte el az áradó folyó, kisebb árhullámot mindenképpen ezt azért hozzá kell tegyem, talán a teljes hullámtéri területnek a 10%-át sem érte el a víz. Ebből sejtettük azt, hogy nem lesz hatalmas, nagy durva a szúnyog átalom, de mindenképpen valamennyi kialakul, és ennek köszönhetően néhány helyet megtaláltunk, de amit mondtam, már későn értünk oda, és akkor már elkezdtek bebábozódni a szúnyoglárvák, mire az egész hullámteret Madocsától Gerjenig végigjárták a kollégák, és itt ilyenkor rövid idő van, néhány napon belül bebábozódnak a szúnyogok, amik ott kikeltek, és ez pontosan a kikötő fölötti rész volt, ott azt gondoltuk, egyébként reméltük, hogy kifolyik a víz, ahogy befolyt, úgy ki is fog folyni, és ha kifolyik a hullámtérről az élő folyóba, ott pedig a halak fölleszik ezeket, és nem lesz belőlük szaporulat. Hát nem így történt, beragadt, és azokból már lett egy kisebb ártalom kialakult, úgymond, és ezek a szúnyogok érezhetők voltak mindenképpen a kikötő csapdának méréseiben, azokban a számokban hirtelen nagyon megugrott, nagyon magasra ugrott, de hamar szét is fújta a szél, meg szétrepültek ezek a szúnyogok, mivel nem az egész hullámteret árasztotta el a folyó, és nem az egész hullámtéren volt kikelés, azért mindenképpen sejtettük, hogy ez nem lesz egy nagyon durva és hosszan eltartó ártalom, ez így is lett, de ezek a szúnyogok azért feljutottak valamilyen szinten valamerre a városba is, a szél hátán, vagy önerejükből, és azért ezek megmutatkoztak a Dunához közeli csapdába, ami a városháza előtt van kirakva, ott azért látszott, hogy magasabbak a számok, még azért mindenképpen azt is hozzá kell tenni, hogy azután, miután ezek a biológusunk majd lehatározza a fajokat, és megtudjuk, hogy valójában pontosan milyen fajok vannak a csapdában, még ott majd kétséges lesz, hogy nem-e más faj is lehet a magas számok mögött, ott a városháza téren. Ott is kutattuk, kerestük, hogy hát ha találunk valami pangóvizet, hát ha van valami más is, nem csak a Duna, ahonnét ezek a szúnyogok ilyen számban megjelentek, de ott se találtunk semmit, tehát minden száraz volt, mert nincs ott a szám, meg főleg nincsen szikkasztó árok, mint a Tolnai úton, vagy egy-két helyen még Pakson. Úgyhogy mindenképpen ez még majd az ősszel a lehatározás után fogunk pontosan mondani, sőt, ezek a szúnyogok, amiket becsapdáztunk, lehet, hogy vannak közöttük olyan fajok is, amelyek nem csípnek ember, tehát madárvérrel táplálkoznak, úgyhogy még ez is egy kérdés lesz, hogy ezek a számok valójában humán szempontból milyen szinten fognak majd jelentkezni, tehát általom szinten, nem is lehet, hogy abban a 111-ből lehet, hogy 5 darab pont olyan szúnyog lesz köztük, ami nem is csípi embert, de a széndioxidra oda megy, mert a melegvérű állatokkal táplálkozik, de embert egyáltalán nem csíp. Még ilyen is van a tarsolyban.
1: Igen, ez is milyen érdekes. Egy percünk maradt, egy utolsó kérdést engedj meg. Egyébként hihetetlen, hogy arról beszélsz, hogy volt egy kis dagály, vagy jött egy kis
2: árhullám,
1: nem is emlékszünk rá, hallott, tehát olyan asszály van, és olyan alacsony a Duna vízállása is, hogy hihetetlen, igen. Ilyen is volt 2 hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtt. Egy utolsó kérdést engedj meg, amikor szúnyog inváziós évünk van, akkor az atomtéren a szúnyog csapdába hány darab szúnyog kerülhet egy éjszaka alatt, olyan igazi szúnyog inváziós évben, nyáron, ilyenben is volt sajnos részünk, tehát mondjuk a mostani július 28-ai atomtéri egy darab szúnyoghoz képest.
2: Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy korábban ez nem lett mérve, és a város vezetése korábban ezt nem finanszírozta meg, nem rendelte meg tőlünk, vagy akár bárki mástól, bár sokan nem foglalkoznak ezzel Magyarországon. Nem tudok, nagyon-nagyon jó lenne egy árvíz utáni, egy nagyobb áradási utáni adatokkalhoz is hozzáférni, és tudnánk ezekkel kapcsolatosan már számokat, de sajnos nem. Ez most kezdődött el.
1: Ezzel foglalkozó 30 éve, légy szíves, csap hasra, majd én mondom, 200?
2: Nem, annál sokkal több. Annál hát most tavaly mértünk egyébként a kikötőbe, talán ilyen 5000-et mértünk, a kikötőbe raktunk ki önszorgalomból szúnyogcsapdát, saját finanszírozásból. Egy áradás után tavaly volt egy árhullám augusztusban itt a Dunán, és utána azért nagyon sok volt a szúnyog. Én azt gondolom, az atomtéren így hasra ütve, hogyha egy nagyobb árhullámot nézünk, biztos, hogy ezres nagyságrend, de megközelítené biztos az ezret az a szám, igen. Vagy 1500-2000 is akár egy ilyen keleti szélnek köszönhetően, a szél felhozza a hullámtérről a városra. Én azt gondolom, hogy ilyen ezres nagyságrendre fogtunk volna, de jó lett volna tényleg mérni egyet, és jó lett volna ezt korábbi adatokhoz is hozzáférünk, vagy tudtunk volna dolgozni, de sajnos most idéntől kezdtük el ezt a munkát hivatalosan, reméljük ezt folytatjuk jövőre is, és néhány éven belül Paks teljes mértékben át tud lépni a biológiai szúnyoggyűjtés terére. Nagyon-nagyon minimális kémiai kezeléseket kelljen csak bevetni, ez a cél, és ezért dolgozunk, és ezért kezdtük el ezt a kutatómunkát, és bízunk benne, hogy ez más lehetőség egyébként hosszú távon nincsen, ez a jövő. Egy kicsit későn lépett rá Magyarország erre az útra, ami késik, hát ez egyszer majd csak eljön, most talán megtörtént ez is hazánkban.
1: Így van, tehát szúnyog csapdákkal is lehet mostantól kezdve találkozni nyaranta Pakson. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és köszönöm
2: nagyon
1: az információt.
2: Nagyon szívesen, mindenki nézben körül esőzés után az udvarába, és szüntesse minden pangóvizet, hogyha meg gyűjti az esővizet locsolás, akkor legalább fedje le egy szúnyoghálóval a hordó tetejét, vagy használjon szúnyog, lakossági szúnyogláról írtó szert, ilyeneket is lehet kapni. A pangóvizekben sajnos nem tudnak kiszaporodni, kifejlődni a csípőszúnyogok, és nyugodtabb esteink lesznek, ennél is nyugodtabb esteik lesznek esténként.
1: Nagyon szépen köszönjük, szia, jó munkát!
2: Nagyon szívesen mindenkinek, jót kívánok, visszal!
1: Kőszegi Dániát hallottátok az elmúlt percekben, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnökét, aki egyébként Dunaföldváron él, a Szúnyoglárva program vezetője, és Pakson is a vezetője a szúnyoggyérítésnek.
0: Induljatok el velünk! Élesztő!

0: Igen?
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országgyűlés 190 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, írja az MTI. A törvény a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. A kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése, azaz a kárenyhítési előleg a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére valósítható meg. A törvényben rögzítik az előleg igénybevételének alapvető feltételeit, az előleg igénylésére az a termelő jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlőt gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és akinek agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy kapcsán. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára, az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Görögországban lép pályára ma este a Paksi FC a konferencia liga selejtezőjének mindent eldöntő visszavágóján. A Paksi NB1-es futballcsapatra nagy feladat vár Athénban, hiszen a patinás Panathinaikosz otthonában kell kivívnia a továbbjutást a nemzetközi kupa sorozatban. Bognár György vezetőedző csapata az első mérkőzés tapasztalataira építve a tőlük megszokott harcos játékkal készülnek a találkozóra. Bár a görög gárda hazai környezetben a több tízezres athéni szurkolótábor támogatásával a párharc esélyese, a Paksi együttesnél elszántan és önbizalommal várják a sípszót. A szakmai stáb hangsúlyozta, a kulcs a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása lehet az ellenfél katlanjában. A tét nagy, hiszen a továbbjutót tovább menetelhet az európai kupa porondon. A visszavágót ma este rendezik Athénban, magyar idő szerint 8:30-kor.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
0: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
4: Sokkal intelligensebb, sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba kellett volna. Ánya, bocsánat, tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
3: Az biztos, hogy nagyon intelligens. Biztos.
5: Csak egy mondat, én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
3: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Vajon ki lesz az első, aki leggyorsabban lecsap arra az albérletre, amire neki szüksége van? Ezzel a témával folytatjuk így 8 óra után, pontosan 10 perccel. Múlt héten csütörtökön megtörtént a felsőoktatási intézmények által meghatározott pontszámok kihirdetése, vagyis mindenki megtudta, hogy hová vették fel egyetemre, és ilyenkor ugye a kihirdetés, a pontszámok kihirdetése után beindul a dömping, a roham, hiszen kiderült, hogy melyik városban kell albérletet találni az egyetemistának, és hát nem mindegy egyébként, hogy hol mennyiért találunk, de hogy mi a helyzet az ingatlan piacon ezzel kapcsolatban, arról fogunk a következő percekben beszélgetni Szegő Péterrel, aki a Duna House vezető elemzője. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szia Andi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz. A Duna House ugye ingatlan értékesítéssel és kereséssel is foglalkozik, és a napokban egyébként közé is tettetek egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy évek óta nem látott lassú tempóra váltott a hazai albérletpiac. Na kérlek, mesélj nekünk, mi a helyzet ezen a területen. Hozzá kell tegyem, hogy itt Pakson, illetve a vételkörzetünkből általában Budapestre vagy Pécsre mennek tovább tanulni az egyetemisták, illetve Győr és Szeged szokott még szóba jönni.
2: Igen, ahogy mondtad, most van, gyakorlatilag most könyörödünk rá a főszezonjára az albérletpiacnak, és mindig nyáron egy nagyon komoly keresleti hullámot indít el. Annyi különbség van idén a korábbi években megszokottakhoz, hogy most a szokásosnál is korábban indul

0: viszont ezek a korábbi nagyon magas 10% feletti bérleti emelkedések nincsenek, és jócskán lelassult a forgalom is, most kezd érinkülni, tehát ugye a ponthatárok hirdetésével ez egy nagyon aktív időszakká válik.
1: Igen, abszolút, és reméljük, hogy tudsz majd számokkal is szolgálni. Kezdjük először is a fővárossal, és utána, hogyha megnézzünk egy-két nagyobb megyeszékhelyet, annak nagyon örülnék. Nyilván a fővárosban ugye mindig számít az is, hogy most melyik kerületről van szó. Nem tudom, hogy kerületeket nézzünk meg, vagy inkább általánosságban tudsz valamit mondani Budapestről, hogy hogy állnak most az albérleti árak. Egyébként azt keresik az egyetemisták, hogy mi van, melyik lakás van az egyetemhez közel, vagy elég a metroállomás?
0: Ez igazából ugye az árakat elsősorban a lokáció fogja meghatározni, és itt az utolsó kérdéseddel kapcsolatban is ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy egyrészt ugye vannak a Budapesten belül mondjuk három térség, ami így kerületcsoportokra tudunk bontani, hogy rétegződnek az árak. Másrészt pedig igen, ez is fontos, ez a mikrolokáció, hogy adott kerületen belül van-e közel metróállomás, vagy pedig tényleg a közlekedés is kicsit nehezített. Hogyha ebből indulunk ki, ugye akkor a Budapesten a metróvégállomásokhoz közeli kerületeket látjuk, hogy nagyon pörögnek, de itt vannak azok, ahol már ugye mérsékeltebbek az árak mondjuk a belvárosi kerületekhez képest. Tehát a 19 és a 21. kerületben lehet ilyen szempontból a legolcsóbban, a bérletetlenül egy sima társasházi lakást nézünk átlagos méretekkel, az ott 190 ezer forint körül látszik most, hogyha egy kicsit drágább kerületeket nézünk, ez lesz a 10., 15., 16., 18. és 20. kerület, ahol egy szinten már drágábbak az albérletek, itt 200-210 ezer forint körül alakulnak a havi medián bérleti díjak, és ugye a belváros, második kerület, főként ötödik kerület, itt a középérték 280-300 ezer forintnál kezdődik, de nem ritka, hogyha látunk 350 ezer forintos bérleményt is. Nyilván a garzonok, tehát a kisebb alapterületű albérletek azért olcsóbbak, itt 20-30%-os csökkenéssel is lehet számolni. Ugye vidéken, Debrecen a legdrágább nagyváros, itt 210 ezer forintos középértékkel lehet számolni, és rögtön utána következik Győr, Pécs és Szeged is. Itt 190-200 ezer forintos árak a jellemzőek a középértéken. Veszprém olcsó valamivel, ott 190 ezer körül van a medián bérleti díj. De hát ugye vannak olyan egyetemvárosok is, ahol még kedvezőbb ajánlat, ilyen például Miskolc, ahol lehet találni 110-120 ezer forintért is kiadó lakást.
1: Nyilván nem mindegy a négyzetméter ár. Egyébként olyan érdekes ez, mert most ugyan nincs egyfajta nagyobb emelkedés a ti meglátásotok szerint sem, de olyan, mint hogyha évek óta, például Budapest tekintetében ezt a 200-250 ezer forintos bérleti díjat emlegetnék az egyetemisták, illetve a szülők, hogy annyiért találnak a gyereknek, mondjuk egy garzont, vagy egy régebbi típusú, mit tudom, háromszobás panelt, amiben mondjuk három egyetemista is elfér. Tehát, hogy ez a 200-250 ezer forint, ez évek óta ezt halljuk, ezeket az értékeket.
0: Igen.
1: Tehát,
0: igen, ez... hát és egyébként ez egy tetőzés, tehát abból látszik, hogy nem nagyon mozdul az ár, hogy ez egy, elértünk egy plafont, ami ugye a megfizethetőségi határ lehet, és amit mondasz, hogy utaltál rá, hogy az jelenség is egyre gyakoribb, hogyha vannak barátok, vagy olyan egy településre származók, akik meg tudják találni egymást, és közösen tudnak esetleg belevágni egy bérlésbe, akkor ezt egyre inkább elkezdik kihasználni a diákok, illetve a családok, mert azt látják, hogy ezek mellett, az árak mellett ez valóban egy optimálisabb megoldásnak tűnik.
1: Igen. Bocsáss meg, az előbb a felsorolásból, ami a megyeszékeket illeti, Pécset nem hagytad ki, ugye? Pécsről volt szó?
0: Pécsről is volt szó, Pécs úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag betehetjük abba a kategóriába, ahol Győr és Szeged van, hasonló árszintek vannak. Innen ugye Debrecen úri ki a 210 ezer forintos középértékével, de ott van szorosan mögött egy Győr, Pécs, Szeged is 180-200 ezer forintokkal.
1: Igen. Hát
0: ezek ugye középértékeket mondok, nyilván lehet kifogni

0: a béletet, ami ugyancsak még jó minőségű, de valamiért a tulajdonos vagy a bérbeadó gyorsan akarja az ügyletet, és olcsóbb áron hirdeti, és sikerül ezt szerencsére megszerezni, de olyan is valami mondjuk felárazódik azzal, hogy tényleg a lokáció nagyon jó, illetve olyan a felszereltsége, egy modern, frissen felújított ingatlan, és ez az árban is meg tud jelenni.
1: Igen. Ugye nagyon sokan az internet segítségével keresnek albérletet, illetve az is nagyon jellemző, például itt a városunkban is, hogy mondjuk ilyen városi csoportba beír mondjuk egy szülő, hogy a nagyfiam Budapesten lesz egyetemista, szeptembertől tud valaki albérletet, mert nyilván abban bízik, hogy valakinek, paksinak, akár esetleg ismerősnek van lakása, amit kiad, és akkor mégiscsak van egyfajta ismerettség, egyfajta kötődés, tehát a bizalom nagyon-nagyon fontos. Mit ajánlasz szakértőként azzal kapcsolatban, hogy hát oké, hogy esetleg inkább csak internet segítségével keresünk, de hát ott vagytok ti szakemberek, akik ezzel foglalkoztok, és terítéken tudjátok kínálni nekünk, hogy mik a lehetőségek kerületenként, ráadásul nyilván nem mindegy, hogy a szerződéskötéskor egy szakember jelen van-e.
0: Igen, itt két tényezőt érdemes figyelembe venni. Egyrészt, amire utaltál, és a biztonság, hogy tényleg olyan ügyletbe vágjunk bele, amiben nem leszünk károsultak. A másik pedig a gyorsaság, vagy hát az ügyletnek a problémamentes lebonyolítása lehet, ami érdekes. Ugye a keresési, a hirdetési portálok is nagyon jók, és a közösségi médiás információkat is nagyon érdemes használni. Tényleg gyakran itt bukkannak fel legelőször kiadó albérletek. De aki biztosra akar menni, vagy tényleg azt gondolja, hogy ezeket a kockázatokat mellőzni, akkor érdemes ingatlan szakértő segítségét is igénybe venni. Ugye ott a pontos árak ismerete náluk van, ellenőrzött általában a kínálat, a szerződés kötési tapasztalatuk pedig ugye fel tudja gyorsítani ezt az egész folyamatot, illetve hát, amit mondtunk, a biztonság, hogy védelmet ad a csalásokkal szemben. Az általános ingatlanpiacon többféle ilyen kis trükkre, csalásra a lehetőség, de azért látunk az albérletek kapcsán is ilyesmit, például ezek a hamis címlisták, ha valaki megkeres minket azzal, hogy hú, neki van ilyen tuti címlistája, ahol olcsó albérletek vannak, és ez csak pár ezer forintért odaadja neked, akkor ezt nem biztos, hogy érdemes komolyan venni, mert általában ezek vagy már ilyen elavult listák, vagy soha nem is létező bérlemények szerepelnek rajta. Úgyhogy beköltözés előtt még egyébként ajánlott alaposan átolvasni a szerződést, ehhez is tud segítséget adni a szakember. Anyagilag pedig úgy tudunk nyilván felkészülni, vagy készek lenni egy ilyen bérlésre, hogy van egy-két havi bérleti díjnak megfelelő kaució nálunk, mert általában ezt szokták kérni, és érdemes tisztázni ugye a közüzemi díjak elszámolási módját is.
1: Igen, mondjuk általában három havi kaucióról szoktunk hallani.
0: Egyre inkább a három havi, inkább a három havi.
1: Igen. Még egy utolsó kérdést engedj meg, az Otthon Start program után egyébként jellemző volt, hogy akár Budapesten, akár a megyeszékhelyeken fiataloknak, akár leendő egyetemistáknak lakásvásárlásba fogtak? Mondjuk teljesen mindegy, hogy a szülők vagy a családtagok összefogva.
0: Nagyon érdekes, amit kérdezel, úgy rengeteg hatása volt az ingatlanpiacra az Otthon Startnak, és az egyik ilyen, amit tényleg számokkal is ki lehetett mutatni, hogy sok korábbi bérlő tudott saját tulajdon szerezni, ugye az Otthon Start programot kihasználva, és ez ugye mérsékelte valamennyire a bérleti keresletet, és nagyobb versenyre késztette a bérbeadókat is. Sőt, egy további hatás, hogy ugye a nettó keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt évben, mint a alakbérek, hogy úgy volt, hogy ez egy budapesti átlagos bérlemény díja, ma a becsült nettó bér kb. 40%-át viszi el, és a korábbi években ez magasabb érték volt, tehát ilyen 44-50%-os arány is volt ez. Tehát ez ugyan megfizethetőséget javította, ez a megfizethetőségnek a javulása pedig azt eredményezte, hogy a kereslet azért mégiscsak fent tudott maradni akkor is, amikor nincsen szezon. Tehát ilyenkor nyilván a nyári hónapok közepétől ilyen bérleti szezon van, de egy viszonylag aktív keresletet fent tudott tartani ez a tényező, amiről beszéltünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk és rendelkezésünkre. Tehát nagyon jó munkát kívánunk nektek itt az albérletkeresési dömpingben, amennyiben benneteket is keresnek és segítséget kérnek. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, Andi, én is, és minden jót. Szép napot nektek!
1: Jó munkát, Szegő Péterrel beszélgettem, a Duna House vezető elemzőjével, a cég ugye ingatlan értékesítéssel és kereséssel is foglalkozik, és hát annak kapcsán beszélgettünk, hogy múlt hét csütörtökön ugye kiderültek a felsőoktatási intézményekben a ponthatárok, és ennek kapcsán most aztán tényleg beindult az albérletkeresési dömping a leendő egyetemisták vagy egyetemisták részéről. Paksol és környékéről talán Budapest, Pécs, Szeged, Győr, ezek azok a városok, ahol elsősorban tovább tanulnak a fiatalok. Hát kitartást kívánunk minden szülőnek és fiatalnak is, akik majd most kezdik meg az egyetemi éveket, és ennek kapcsán albérletet is keresnek, és hát sok sikert kívánunk természetesen hozzá. 8 óra 23 perc van, és látom, hogy Tokai Robi kollégám várakozik itt az egyes stúdió előtt, mert hogy vendéget várunk együtt, Bátaapáti polgármesterét, aki reméljük, hogy hamarosan megérkezik, 8:30 után elméletileg vele folytatjuk a beszélgetést.
2: A Paks FM reggeli ébresztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk, ahogy ígértem, következő vendégünkkel, de a hírek után, illetve hát így már bőven a hírek után, Robi beült az egyes stúdióba, mondta már a hallgatóknak, hogy itt várakoztál.
2: Igen, igen, ez így volt. Gyorsan a híreket lenyomtam, akkor 8 órakor, és akkor utána akkor gondoltam, hogy akkor már akkor itt is maradok. Szép jó reggelt, sziasztok ismét mindenkinek.
1: Abszolút, mert hogy Robival együtt fogunk beszélgetni következő vendégünkkel, aki nem más, mint bátaapáti polgármestere, Koroknai Ernő Róbert. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenki, sziasztok!
1: Először a Paks FM stúdiójában, úgyhogy nagyon örülünk, igen, hogy itt vagy. Mindenek előtt engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy milyen volt az út idefele Bátaapátiról, és egyáltalán mennyi ideig tart? Én olyan régen voltam ott.
3: Hát az attól függ, mekkora az ember lába. Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Én keresem is azokat a lehetőségeket, ahol Bátaapátit lehet népszerűsíteni, és ugye Paks Bátaapáti, bár lehet, hogy van, aki nem tudja, de igen szoros kapcsolatban van. És az út idefele, hát a reggeli rutin, ott ugye el kell indítani a mindennapi életet, közvetlen kollégáimmal megbeszéltük, hogy mik a feladatok, mert minden napra jut valami a rutinon kívül is, természetesen. Elindítottam őket, és akkor nagy lelkesedéssel elindultam erre. Az út jó volt, teljesen jó, és gyorsan ide értem, mert tudtam, hogy mikorra kell jönni, nem akartam elkésni.
1: Az elindítást illetően a kollégák elindítása, az már a hivatali munka?
3: Vagy igen, az mindenképpen a hivatali munka, tehát nyilván vannak gyengébb láncszemek ebben a rendszerben, és az erősebbeket használom arra, hogy a gyengébbek is beálljanak a sorba. Tehát ez szerintem nincs ebben semmi különleges, minden településen valószínűleg hasonlóképpen zajlik az élet. Én azokat a kollégáimat, akikre tudom, hogy mindenkor, minden körülmények között számíthatok, megkérem, hogy a többieket bírják arra, hogy ők is a társadalom hasznos részei legyenek. Tehát így indul minden reggelünk nagyjából.
1: Ha esetleg valaki vételkörzetünk távolabbi pontjáról hallgat bennünket, csak egy magyarázat arra, amire utaltál, ugye Bátaapáti Paks az az elsősorbani kötődés, hogy Bátaapátiban található az ország egyik kis és közepes radioaktivitású hulladéktárolója, és hát a székhelye az RHKKHT-nak pedig itt van Pakson. Úgyhogy ez az egyik kötődés, erről is fogunk majd beszélgetni, ami pedig a hivatali munkát, és hogy hogyan bánsz akár a beosztottaiddal, és milyen polgármester vagy, arról szívesen beszélgetünk veled a következő percekben. Egyébként nem annyira régóta vagy polgármester, és kétszer is megválasztottak az elmúlt két évben.
3: Igen, ez így igaz. Tehát 2024 óta vagyok így, mint polgármester, de valóban mostanra a második ciklusomat töltöm.
2: Igen, ugye volt egy időközi polgármester választás, ugye ha jól emlékszem, feloszlatta magát a testület, igen, és akkor ott tulajdonképpen akkor kicsit akkor újra szerveződött. Erről így nagyjából mi az, amit így el lehet mondani, ami tényleg olyan?
3: Hát kezdeném talán a legelején, és igyekszem gyors lenni. Uh-huh. Tehát 2024 előtt nekem semmiféle kötődésem nem volt a helyi önkormányzathoz, kvázi az önkormányzatisághoz. A politika úgy a helyi, mint az országos vagy a nagyvilági politika mindig is érdekel, tehát igyekeztem azért figyelni, hiszen az emberek azt mondják, hogy nem érdekel. Csak az a baj, hogy a politika viszont szabályozza az életünket. Igen. Engem nem érdekel, attól az még beleszól, és ugyanez igaz helyben is. És miután a korábbi polgármesterünk 23-ban elhunyt, uh-huh, így aztán a 24-es választásokig kevés volt az idő, hogy egy időközi választást kiírjanak, így a normál választásokig az akkori alpolgármesterek látták el a feladatot. Na most egy igen borús jövőkép rajzolódott ki, hogy Bátaapáti hogy fog fejlődni, illetve hogy nem fog fejlődni, ez volt a nagyobb baj, és bennem ez volt a gyújtószikra, amikor az a hír lepte el a falut, hogy Bátaapátiban lehetőségek elfogytak. Mm. És Bátaapáti azért nem egy közönséges kis zsáktelepülés, nem nagy, de annál nagyobb a súlya az egész országban, tehát akik ezzel nincsenek tisztában, azoknak most szeretném elmondani így is, hogy Bátaapáti egy nagyon fontos település itt az energiaellátás szempontjából, és bízom benne, hogy majd sokat fognak velünk foglalkozni, és mind-mind pozitív értelemben. Tehát a 2024-ben a vesztesek nyugalmával elindultam. Én megtettem mindent azért, hogy polgármester legyek. Én nem kertelek, én nem félvárról vettem, és nem ha sikerül befutok. Uh-huh. Én igenis megtettem mindent, és négy jelölt közül sikerült, aztán igen kis különbséggel, de mégiscsak sikerült polgármester legyek. Na most, hát akkor nem tudtam, mert azért annyira nem voltam én politikus, hogy, és ez nálunk már szálló ige, hogy helyben szokásos módon az ellenzék ezt igen rossz néven vette. Aha. Tehát mikor én bekerültem ebbe a pozícióba kvázi osztályidegenként, hiszen azért nekem nincs magas iskolai végzettségem, nincs önkormányzati múltam, akkor bizony voltak olyan érdekközösségek, akiknek ez nem felelt meg, és kicsit több, tehát 10 hónapra a választások után a testület feloszlatta önmagát. Uh-huh. Így aztán jött a következő választás. Én természetesen kezdetétől úgy dolgoztam, mint polgármester, tehát én szerettem volna megfelelni, igenis szerettem volna megfelelni a választóknak, igenis szerettem volna politikushoz méltatlan módon azt tenni, amit ígértem. És ennek meglett a gyümölcse. Tehát egy évvel később, jóval nagyobb különbséggel, 3 induló közül, ismét sikerült. Tehát megtartottam ezt a pozíciót.
2: Ez a testület, bocsáss meg, ez a testület viszont akkor már azt mondom, hogy azért jóval stabilabb, és akkor velük akkor már azért könnyebb akkor így együtt dolgozni, hogyha jól gondolom. Tehát, ha nem nyúlt a nagyon darásfészekbe.
3: Talán darásfészek nincs, inkább maradjunk abba, hogy a tények.
2: Igen.
3: Tehát a választások során egy majdnem teljesen új testület jött volna létre, ugyanakkor a elnyert mandátumot voltak, akik nem vették föl. Aha. Ez a szám szerint ugye a 4 képviselőből 3 azért az elég jelentős.
2: Igen.
3: Viszont szerencsére volt még annyi jelöltünk, hogy a sorban következők bekerültek a testületbe. Jelen pillanatban igen, azt mondom, hogy a testületem jó, nyilván mindig lehetne jobb is, de én azt gondolom, hogy tudunk együtt dolgozni. Ők hasonlóan kevéssé jártasak az önkormányzatiságba, a jogba, akár az önkormányzati rendelkezésbe, de szerencsére nekünk van egy olyan apparátusunk ott helyben, akik nagy múlttal rendelkeznek, tökéletes tudással. Tehát én most az elmúlt idő megmutatta, hogy azért nem csak kisfalusi szinten állják meg a helyüket, hanem ők a nagy dolgokba úgy jogilag, úgy pénzügyileg, tehát mindent tudunk vinni, és eddig az ígéreteimet tudom tartani. Nekem ez nagyon fontos, tehát nem akarok eltérni ettől. Nyilván nem egy egyenes út, nem egy diadalmenet, de igyekszem, hogy ez úgy legyen.
1: Nem tudom egyébként, hogy annak idején, az úgy tudom, hogy Bátorbátiban élsz,
3: igen,
1: de azt nem tudom viszont, hogy mióta, tehát, hogy te emlékszel-e azokra az időkre, amikor egy álmos kisfaluból hirtelen, hát nem azt mondom, hogy az ország központja lett, de azért, amikor az a kis és közepes aktivitású hulladéktároló megépült, akkor azért az nagyon megváltoztatta, gondolom én, a település életét. Mióta élsz Bátorbátiban?
3: 2000 óta, de azt tudni kell, én nem vagyok ugye törzsgyökeres Bátorpáti, a feleségem volt az. Ő ott született, és én 1990 talán, hát nem biztos, nem, most ezekkel nem leszek így pariba. A lényeg, nem ott kezdtük a közös életünket, hanem elköltöztünk először Bonyhád mellé, de a feleségem szerette volna, és nagyon nagy szerencsénk volt abban, hogy azt a házat tudtuk megvásárolni, amit ő akart, és ez egy remek választás volt, gyönyörű helyen van, egyébként Bátorpáti is nagyon szép, tehát ez most a reklámhelye, akkor látogassanak el hozzánk, és igen, pont akkor kerültünk mi be tevőlegesen is Bátorpáti vérkeringésébe, amikor ez a projekt elindult. Tehát kiderült, hogy Bátorpáti geológiailag, mert ez a legfontosabb ebbe a történetbe, hogy az, hogy elfogadják az emberek, hát lehet bárhol elfogadnák egy megfelelő összegért, de ugye itt a geológia is beleszól abba, hogy el lehet helyezni ezeket a veszélyes anyagokat. És igen, mi történt? Azért a pénzzel két nagy probléma van. Ha van meg, ha nincs.
2: Igen.
3: Nem. Tehát ez hozott egy olyan változást a település életébe, egy olyan törést, hogy a megjelenő hatalmas pénzmennyiség embereket emelt ki a többiek közül, és az addig nyugodt kis településen megjelentek az anyagi különbségek, elsősorban az anyagi. És ezt feltétlenül nem követte az a szerénység, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egy ember a gazdagodását úgy kezelje, hogy nem lettem több, nem lettem különb, lehet, hogy tehetősebb vagyok, de arra akarom használni, hogy segítsem a többieket, vagy a települést magát. És ez a különbség egyre csak nőtt. A lehetőségek ugye mindenkinek másképp adottak, és a különbségek, ahogy nőtek, elszakadt a falu. És ez körülbelül tizen pár éve okozta azt, hogy a település határozottan ketté szakadt, és az olló azóta sajnos csak nő, és én nekem egyes számú célom, hogy valahogy ezt visszahozni.
1: De bocsánat, nem értem itt a kérdést, tehát mitől szakadt ketté? Tehát attól, hogy egy ilyen beruházás megindult és megvalósult, akik ott dolgoznak, meg akik nem ott dolgoznak? Mert mondjuk itt az a Pakson mondjuk ez volt a jellemző, ugye ez a jellemző. Akik az atomerőműben dolgoznak, illetve akik nem, jelentős különbség van.
3: Igen, most itt nyilván nem szeretnék olyan sebeket szaggatni, amivel esetleg bárkinek kellemetlenséget okozok, de azért a tények, ahogy mondtam, makas dolgok, és valóban oda vezethető vissza, hogy a pénz, vagy annak a hiánya a jelen életünkbe, a világba pontosan azt okozza, hogy igen, akinek a lehetőségek megadattak, és tudnak dolgozni a lerakóba, őnekik van egy olyan
1: anyagi biztonságuk,
3: pontosan ezt a szót kerestem, anyagi biztonságuk, amivel aztán nyilván a lojalitás is megvan a cég irányába. Ez egyáltalán nem elítélendő,
2: hát hiszen
3: nyilván, hogyha bárki úgy érzi, hogy anyagilag biztonságban van, hát ő természetesen védeni fogja azt a közeget, amiben dolgozik. Na most, de ez pontosan azt okozza, hogy a többi ember, aki itt nem jut lehetőséghez, de a kezdetén, mikor ez indult, és lehet, hogy nyers leszek, de a politika velejárója, hogy amikor a projekt elindult, akkor minden szép és jó. Na, hát mit lehetett volna mondani? Csak is a szépet és a jót, ahogy pedig telik az idő, és az emberek nem látják ezt azt a hatékonyságot, amivel a kezdetén elindult. Tehát elindult a falu fejlődésnek. Én látom különben a kezdetén is a veszélyt ebbe. Tehát az a kis falu, amikor felbojdul, rengeteg pénz érkezik, ezzel együtt megindulnak a beruházások, a munka, de végül is azt mondom, hogy az első nagyjából 10 évben abszolút csak a pozitívumok, a fejlődés, a mindenkinek a lehetőség, és ez természetesen ezt nem lehet elvitatni. Az azóta eltelt idő, mikor ez a beruházás megvalósult, legalábbis az első szakasza, mert ugye ez egy folyamat, onnan lecsendesedett minden. A cégek eltűntek nyilvánvalóan, hiszen kész lett az akkori munka, és maradt az a, mondjuk az viszonylag szűk közeg, ami nem kevés embert jelent, mert itt családokról beszélünk, akinek megmaradt az anyagi biztonsága, a biztos munkahely és az egyéb, viszont a többiek, akik csak arra az időszakra tudtak rácsatlakozni erre a feladatra, ők kimaradtak, és ezt érzik. Ugyanakkor, és ez 2022, ez egy nagyon pontos évszám, amikor megszűntek azok a lehetőségek, tehát átváltott az a fajta támogatás, ami jónak hangzik, egy aranyborjúvá, amit nézegethetünk, de hozzá szinte nem nyúlhatunk. És én ebbe a közegbe csöppentem. A lehetőségek elvéve látszólag rengeteg pénz, de az emberek nem éreznek semmit. Elégedetlenséget szül, de hát nyilván azokba szül elégedetlenséget, akiknek nincsenek lehetőségeik, akiknek maradtak, illetve a biztonságuk megmaradt, ők ezt ennyire, ilyen szinten nem érzik. És ezért válik nehézi az, hogy ezt a települést valahogy összehozni, hiszen van, akinek teljesen jó a jelen állapot, mások pedig, akik tulajdonképpen ezt az egészet helybe hozták, mert az egy igen fontos tény, és ezt is igyekszem minél több helyen elmondani, hogy kizárólagosan Bátorpátiban volt egy népszavazás erre vonatkozóan. Aha. Tehát ott nem csak úgy oda vittek valamit, és ennek nagyon örültem.
2: Hiszen ott álltak az emberek torkán, igen.
3: Igen, tehát azért ez a demokráciának egy olyan jellemvonása, hogy igenis megkérdezték. Ezt elfogadták az ott élők. Most viszont úgy érzik, hogy igen, most már ott van, bent van a lábunk az ajtóba, innen már úgysem lesz változás, és kész. De nekem nagyon fontos, nincs olyan felelős országvezetés, amelyik ne gondolna arra, hogy egy ilyen beruházásnak az árnyéka rávetülhet egy következő nagy projektre. Ugye nincs megoldva a nagy aktivitású hulladék elhelyezése. Na most úgy meggyőzni bizonyos kutatási területeken embereket, hogy ez milyen jó lesz nekik, ha egy másik helyen pedig azt látják, hogy hát ott is voltak ígéretek, aztán ezek szépen az évek múlásával elfogytak. Tehát én azt szeretném, mindig keresem a kapcsolatot azok a felsőbb vezetőkkel, akik tudnak ebbe döntést hozni, hogy ez egy közös érdek. Tehát mi nem kérünk többet, nem akarunk többet, elvállaltunk valamit, ami egy nagyon fontos nemzetgazdasági cél, és ezt megvalósítjuk közösen. Mi csak azért szeretnénk azt, amit megbeszéltünk.
1: Csak hogy a számokat is lássuk a Robival közben, mind a ketten jelentkezünk, mind a ketten kérdezni akarunk. Csak egy gyors számolás, tehát hány fős most Báta Apáti, és a településnek az aktív dolgozói közül mennyien, vagy hány százaléka tud annak dolgozni a hulladéktárolóban?
3: Hát a Báta Apáti lélekszáma jelen pillanatban, és sajnos ez egy csökkenő tendencia, ezzel is tenni kell valamit, olyan 350-360, de ugye a bejelentetés a valóban ott élő emberek között azért van különbség, de maradjunk abban, 350-360 lelkes településről beszélünk. Hogy hányan lehetnek, akik ebből még mindig, ezt nem fogom tudni pontosan megmondani. Én úgy gondolom, hogy családokkal, hogyha tényleg családokat nézünk, akkor azért a nem túlzás talán a 30-40 százalék, hogy valamilyen módon kötődik a lerakóhoz. Tehát azért az egy jelentős, igen, ez egy jó arány, remélem nem lőttem olyan nagyon mellé. Ettől függetlenül ugye hát a másik, a maradék, akik egyáltalán nem kevesebb emberek, tehát és nekem ez nagyon fontos, hogy nem több, nem kevesebb, legfeljebb más, ők nem érzik annak a jótékony hatását. Uh-huh. Tehát ez sajnos elmarad.
2: Igen, itt viszont egy picit talán még az lehet egy érdekes dolog, hogy ugye most akkor lakosság szempontjából ugye akkor elmondtad, hogy akkor nagyjából hogyan néz ki akkor aktuálisan a helyzet. Nyilván ez is egy folyamat, hogy ez A vagy B irányba ugye majd hogyan változik. Ez nyilván ugye valahol egy közös munka is egyébként így az RHK-nak meg az önkormányzatnak, úgy gondolom egyébként valamelyest, amiből talán tényleg esetleg így nagyobb rész hárul ugye az önkormányzatra. Ettől függetlenül egyébként az RHK-val az önkormányzatnak milyen a kapcsolata egyébként? Tehát hogyan tudtok mostanra már, hogy már működik ugye a lerakó már jó ideje, hogyan tudtok együtt dolgozni?
3: Én azt gondolom, hogy a kezdetétől is, és ezt figyeltem, miután én a legelején is tisztában voltam azzal, hogy azért itt nem egy közönséges textilipari cég fog el, vagy teret kapni, hanem annál sokkal többről van szó, és figyeltem természetesen, mi hogy alakul. Az ember ilyenkor szkeptikus, ebben úgy gondolom nincs semmi megvetni való, de a kezdetétől, attól függetlenül, hogy az elején hatalmas volt ez a beruházás, rengeteg cég, ember mozgott, a kezdetétől jól működött. Uh-huh. És azóta is azt gondolom, megkapjuk a megfelelő tájékoztatást, az emberekben nincs félelem, tehát nem úgy kell elképzelni, tudjuk, mi van ott, mi folyik, tehát ez nagyon transzparens, bemutatják, oda bárki bemehet, nem csak Báta Apátiak, ugyanakkor rengetegen dolgoztak ott, tehát a folyamatot is átláttuk. Ebből a szempontból én azt gondolom, szakmaiságát tekintve nagyon jól működik minden, tudjuk, miről van szó. Szerintem, ha a településen bárkit megkérdeznek, az nyilván a tudásához képest, vagy mérten tud válaszolni. Úgyhogy nincsenek titkos dolgok, látjuk, hogy mi kerül elhelyezésre, hogy a folyamatot, és tényleg a szabályozás, és amióta most jobban, szorosabban kötődök ehhez a közeghez, látom, hogy azért Európában, de akár világszínvonalon is kiemelkedő. Tehát máshol a világban, és most beszélhetek nagyba, nem kezelik ezt ennyire szigorúan. Én nekem örülök. Tehát ez mindenképpen a lakosság megnyugvását szolgálja. Tehát azok az ellenőrzések, amik teljesen folyamatosak. Tehát 0-24-be a helyi szakemberek, de külső szakemberek, a települések bevonásával, tehát minden, tehát jelen pillanatban a lerakó 8 települést érint közvetlenül. Uh-huh. És a 8 településről ugye van egy felügyelő bizottság, ami időnként méréseket végez. Ez korábban úgy nézett ki, hogy a beszállított hordókat, mert hordókba helyezik el ezt a nálunk elhelyezésre kerülő hulladékot, azt ellenőrizték dózisterhelésre és egyéb paraméterekre.
1: Uh-huh. Hihetetlenül érdekes, és millió kérdésünk van, azt gondolom. Egyébként nagyon érdekes ez a ketté szakadt a település kérdése. Itt is ugye miután az atomerőmű megépült Pakson, évtizedek múlva már csak a ketté szakadás miatt is, az atomerőmű számára is fontossá vált, hogy egyéb ipar is érkezzen a településre, a városba, és mindent támogatást megadtak ehhez, hogy ne legyen az, hogy aki nem az atomerőműben dolgozik, az tényleg pang, és kvázi az utcán van, és óriási különbségek alakulnak ki, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, illetve engem továbbra is érdekelnek majd a számok, hogy mekkora a költségvetése a településeteknek, és mekkora részt jelent belőle az, hogy egy nukleáris létesítmény működik Bátaapátiban. Bátaapáti polgármestere Koroknai Jernő Róbert a vendégünk. 9 óra után tudjuk folytatni? Polgármester, úgy tudom, tudsz maradni.
3: Én megköszönni a lehetőséget.
1: Nagyon gyorsan ezt alatt ez a 20 perc. Robi, neked hány kérdésed van? Nekem 4.
2: Majd akkor valahogy így leosztjuk a zene alatt.
1: Leosztjuk, oké. Okay. Tehát akkor Robi, várunk, hogy 9 órakor mondd el azért a friss híreket. Igen, és aztán gyorsan. Polgármester úrral visszatérünk.
0: Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára. Az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást. Három kisebb szabadtéri tűzeset mellett elsősorban műszaki mentésekhez riasztották hétfőn a vármegye tűzoltóit, közölte a katasztrófa védelem. Két közlekedési baleset mellett hét alkalommal útra dőlt fákhoz, a gyalogos forgalmat és parkolójárműveket veszélyeztető leszakadt faágakhoz, valamint egy leszakadt villanyvezetékhez vonultak az egységek. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő reggel a Somogy vármegyei Csomán a Széchenyi téren. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik az egyik járművet áramtalanították. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, személysérülés szerencsére nem történt. 100 négyzetméteren égett az ajnövényzet hétfő délután Siolgárdon egy Rákóczi utcai termelő szövetkezeti telephelyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőszerveket, miután elesett egy egyedül élő, első emeleti lakó hétfő este Szekszárdon egy Bosinski Mor lakótelepi társasházban. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létra segítségével az erkélyen keresztül jutottak be a zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. hír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk 9 óra után a beszélgetést bátalpáti polgármesterével, Koroknai Ernő Róberttel, és ott fejeztük be, mert megbeszéltük, Robi, hogy rengeteg kérdésünk
2: van.
1: Igen. És megpróbáltuk hírek alatt leosztani, de nem sikerült.
2: Hát nem, végül is aztán annyira jutottuk, hogy illedelmes vagyok egyébként férfiként, és a természetesen akkor hölgyek előre alapon, akkor azok a fontos kérdések lesznek, amiket akkor te állítottál össze.
1: Nagyon kedves vagy, okay. Polgármester úr, egyébként 9 óra előtt én már pedzegettem, hogy melyik kérdéssel folytatnám. Azt megtudtuk, hogy egy olyan 350-360 fős bátapáti települése. Azt is megtudtuk, hogy a radioaktív hulladékkezelő tároló ott léte az egy nagyon fontos dolog a település életében, viszont egy kicsit ketté választja a települést, ez Pakson hasonlóan van, hiszen akik ott tudnak dolgozni, vagy akár itt is az atomerőműben tudnak dolgozni, egy biztosabb anyagi háttérrel rendelkeznek, mint azok, akik ebből, hát nem azt mondom, hogy kiszorulnak, de így is fogalmazhatunk. Viszont mekkora bátalpáti költségvetése és ebből mekkora összeget jelent, illetve mekkora összeg az, ami azért van, mert radioaktív hulladékkezelő tároló van a településen?
3: Tehát köszönöm a kérdést, ez azért egy elég általános kérdés, amikor bármerre járok, és ezzel bárki foglalkozik, akkor ez általában előkerül. És azért nem mindjárt ezzel kezdeném, hogy mekkora is az az összeg, mert ha most én kimondanék egy számot, akkor az megdöbbentő lenne, így is az lesz, de azért azoknak a település vezetőknek, településen élőknek, akik hasonló méretűek, illetve ezzel szemben az ő lehetőségeik jelentősen elmaradnak a mieinktől. Tehát inkább hagyj kezdjem ott. Bátalpáti, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, az ország energia ellátásának tekintetében, vonatkozásában egy kulcs település. Uh-huh. Miért is? Nem csak, ahogy a kezdetén említetted, az egyik ilyen kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tározó van ott Bátalpátiban. Egyébként ebből jelen pillanatban kettő van az országban, a másik Püspökszilágy, Kisnémedi, tehát ott a korábbi hulladékok, illetve egyéb helyekről származó radioaktív hulladékok elhelyezése kerül, vagy valósul meg jelen pillanatban. Bátalpáti ezzel szemben egy sokkal azon fajsúlyosabb a kérdésre, és miért? Azért, mert Magyarországon mindenképpen, Európában úgy tudom, és a világon is nagyon kevés hely van, ahol a végleges elhelyezés. Minden más átmeneti, tehát itt a paksiak életében sok mindenről nyilván beszélnek, de az nem biztos, hogy arról is, hogy még a paksi atomerőmű is töredék életkort fog megélni, mint Bátalpátiba, az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tározó. Tehát az nem évezredekben, többről beszélünk. Tehát ott úgy kell megcsinálni, ami aztán tényleg mindenkinek mindenkor meg fog felelni. Tehát az egy igen komoly üzem, ami ott nálunk működik. Ezzel összefüggésben, ahogy mondtam is, ezelőtt 2,5 évtizedet, egy kicsit tovább, távolabbról indul a dolog, elfogadta az ott élő közösség, hogy bevállaljuk ezt. Ahogy mondtam, ehhez kellettek különböző tényezők. Nem csak Bátalpáti, de annak a közvetlen kistérségnek az életébe is egy meghatározó szereplő Bátalpáti, ugyanis 8 település, egy társulása, hogy itt is Paks környékén működik, tehát ott ez mindenkinek számít. És akkor átérnék a számokra. Bátalpáti egy évbe tólig 300-400, illetve plusz millió forintból gazdálkodik. Ez ugye így nagyon jól hangzik, és mindenki fölkapja. Igen,

0: nagyon szigorú szabályozás mellett kellett nekünk ezekről döntést hozni. És valóban, ha az emberben nincs meg a leleményesség, nincs meg az, amivel talál megoldást ennek a pénznek a hasznos elköltésére, továbbra is én hangsúlyozom a kezdetétől, hogy nekünk egész más lenne jó. Elköltjük valamire egy bizonyos szabályrendszer szerint, de nekünk egész másra kellene. És ezért is várjuk a következő évet, mert bízunk benne, hogy feloldják azt a moratóriumot, miszerint az állami pénzekből nem lehet beruházni. Tehát a beruházások elmaradása minket hatványozottan érint. És amikor azt mondom, és sokan látják, hogy Bátorbátiban rengeteg rendezvény van, nyilván az sok pénzbe kerül, akkor mindig elmondom, hogy de mi nem ezt szeretnénk, de erre van lehetőségünk. Tehát nekünk ilyen módon sikerül az embereknek pénzt adni. Tehát ez a 170 millió, amikor elszámolásra kerül a sor, és pont most fél évente kell elszámolni. Most vagyunk túl az első fél éves elszámoláson, csak ahogy a számok ugye már most előkerülnek. A pénzügyi elszámolásunk úgy néz ki, hogy a 100%-ból a minisztérium, aki az elszámolásban érintett, kiemel 20%-ot. 20%-ot. Ez a fél éves, és nyilván évvégén jön a következő. A 20% most 5000 oldal. 5000 oldal az elszámolásnak a 20%-a. Tehát amikor, akkor a komoly, akkor ez ugye a komoly kategória.
1: Ez ugye akkor igen.
0: Igen.
2: És de lehet, hogy már az a komoly kategória, ami komolytalan.
1: Igen.
2: Nem tudom, mi a véleményed, hogyha...
1: Ez már átbillent.
0: Tehát ezért nagyon fontos, hogy érezzük a súlyát, hogy amikor azt mondom, hogy nagyon komolyak a feltételek, a kritériumok, és meg kell felelni, akkor a kolléganőnk, aki ebben igen nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, és nap mint nap, hogy ez vajon elfogadható ez elszámolásba, vagy ezzel lesz kritika, és hogyha megtörténne, hogy feloldódik ez a szabályozás, ez a nehezítés. Hát mi nekünk olyan dolgaink lehetnének, ami valóban, és nekem az a célom, hogy úgy előre mozdítani Bátorbátit, hogy az a térséget húzza magával. Uh-huh. Nem Bátorbáti kizárólagosságot szeretném erősíteni, hanem ha vannak lehetőségeink, és én ezt hangsúlyozom mindenhol. Megtehetjük azt, illetve van arra lehetőségünk, hogy Bátorbáti pénzét odaadjuk ide-oda, és jól is mutat. Viszont nekem sokkal inkább lenne a célom ekkora pénzből olyan beruházásokat megvalósítani, ami a térség hasznát szolgálja. Mire gondolok? Tehát ugye kis települések, a környezők, akik érintettek, és ugye mindenhol probléma, esetleg a kultúra, nekem nagyon fontos. Tehát én azt szeretném, hogy igenis a faluhelyen se menjen el olyan irányba a kultúra, hogy teljesen elfogy, és érdektelené válunk. Jelen pillanatban egyébként arra felé tart a világ, hogy senkit nem érdekel semmi. Uh-huh. Ezt valahogy meg kell tartsuk. Na most, hogyha ezzel összefüggésbe mi egy központi helyen tudnánk egy olyan kulturális intézményt megvalósítani, uh-huh. ami vonzó, ami nem egy átlagos falusi, nem minősítek senkit, uh-huh. de ki kell emelkedni valahogy. Hogy tudnánk ezt? Hogyha tudnák a környező települések, hogy Bátorbátiban például egy menyegzőt meg lehet úgy csinálni, hogy az világra szóló. De ha el tudnék hozni egy olyan színházi darabot, ami jellemzően városi, uh-huh. és azzal, ha meg tudnánk azt az infrastruktúrális lehetőséget teremteni, hogy igenis jönnek az emberek.
1: Igen.
0: Úgy a médián keresztül, vagy a közlekedésen keresztül, ha tudnánk oda vonzani egy nagyobb élelmiszerboltot, ugye olyan uh-huh. hétköznapinak tűnik, de mégis csak kis településen mi is küzdünk azzal, hogy a boltunk fenntartható legyen. Ha ezt meg tudnánk úgy oldani, hogy a színvonalat jóval magasabb szintre emeljük, ezzel segíthetnénk a környező településeket is. Uh-huh. Ugye a kultúra, a rendezvények, az egyes családi események vonatkozásában ennyi. Ugyanakkor nekem van egy, hát az talán olyan utopisztikusnak hangozhat, egy olyan elképzelése, mert mindig a nagyba gondolkodok, mit tudnánk csinálni. Uh-huh. Korábban nem tudtam, mert nem ezzel foglalkoztam. Bátorbáti és Ófalu között van földút. Ez egy nagyon nagy dolog, tehát hogy igen, van más települések is, nyilván mindenfelé van.
1: Hát de azért az egy nem...
0: Igen ám, de Tolna Baranya.
1: Igen.
0: Ha ott, az a körülbelül, ha jól tudom, olyan 8 kilométer, uh-huh. 8 kilométert mi áthidalnánk, uh-huh. akár ebből a pénzből, akár ehhez kapcsolódó pályázatból, 8 kilométer, a Bajáról Pécsre tartó közlekedés. És természetesen, és ez nagyon fontos, tehát, hogy most beszélek valamiről, nem azt jelenti, én a falut meg akarom tartani falunak.
1: Persze.
0: Megfelelő elkerülésre, csak gondoljunk bele.
1: Igen.
0: Bajáról Pécsre körülbelül 30 kilométert meg lehetne spórolni egy 8 kilométeres útszakasszal,

0: Ami ugye megint mit jelent? Hogy a teljes gazdaságot érinti, ezt a dél-dunántúli részt, ahol bizony-bizony rengeteg autó közlekedik, és továbbra is mondom, nehogy félreértelmezhető legyen, mert az emberi félreértelmező kézi szótár dolgozik, hogy én nagyvárost szeretném. Nem? Megfelelő elkerülési lehetőséggel, ugyanakkor ezzel a település használt. Turisztika, idegenforgalom egyébként elég jelentős nálunk. Megemelni, ahogy mondom, de megtartani a falut, az ember kényelmes, tehát hogyha nem tudok oda menni autóval a szájába, akkor el sem megyek megnézni, tehát hogyha, de ha már 2 kilométer, akkor teszek egy 2 kilométeres kitérőt, meglátogatom, és hogyha meglátom azt, hogy igenis, hozzánk van, aki azért jön, és most volt egy példa erre, Ausztriából házas, ez olyan szép dolog, nem? Tehát az élet közös folytatása, vagy kezdete, amikor ilyenek történnek. És valaki eljön, hogy én ultramodern körülmények között, de mégis hagyományosnak tűnő módon tudom megtenni azt, amit szeretnék. Ez vonzerő. Ezzel föllendítem a helyi vállalkozásokat, ezzel megtartom a munkahelyeket, fejleszthetem, el tudom esetleg tüntetni azt a jövedelembéli különbséget. Mert ha mindenki megtalálja a számítását, itt nem 10 000 forintról van szó, de amikor 100 vagy több 100 000 forintos különbségek vannak, az bizony okoz egy olyan problémát.
1: Nagyon köszönjük, hogy ezt így összefoglaltad és elmondtad. Rengeteg mindenről volt szó, de egyébként ezt még egyszer fontos tisztázni. Tehát a Bátaapáti a 300-400 millió forintos költségvetéséből 170 millió forintot tudhat azért a nukleáris alapból, mert hogy a radioaktív hulladékkezelő Kft. Ott üzemelteti a hulladéktárolóját, viszont ezt az összeget, ezt azt gondolom nagyon sokan nem tudjuk és nem tudják, nem költhetitek akármire.
0: Nagyon nem.
2: Címkézett
1: pénzek. Tehát ez hihetetlen. Tehát, hogy ez tényleg döbbenet, hogy most hány falunapot rendezzél meg, de beruházni nem lehet, holott pont arról van szó. Tehát ugyanerről beszélünk, hát ezzel van a problémánk, hogy most jön Paks 2, meg hát itt is a tároló azért mindig bővül az RHK Kft-nél, és hát nincs ezzel semmi bajunk, megszoktuk, ismerjük pontosan, amiről te is beszéltél, polgármester úr, nagyon hasonlóak a problémáink, tényleg, tehát Bátaapáti Paks tekintetében. Ismerjük, azokat is ismerjük, akik ott dolgoznak, bizalom is van, de az, hogy megépül az 500 fős Léna lakópark, és nem tudjuk, hogy a víziküzmű hálózatunk mit bír el, és önerőből egyszerűen nem lehet azt helyreteni. Tehát az az út is nagyon tetszik nekem, azért lobbizni kell. Kivágjuk részvideóban.
2: Jó, az nagyon jó, és a egyetlen egy dolgot még csak így hadd tűzek be, az Aponyi kilátót azt én receptre írnám föl, vagy kötelezném egyébként az embereket, hogy legalább havonta egyszer látogassák
1: meg.
2: Figyelj, Andi, ezt most komolyan mondom, vasalóval kisimítja az idegeidet, hogyha ott eltörtesz fél órát, ezt most komolyan mondom, 360 fokos örök panoráma, csak zöldet látsz. Érted? Tehát, hogy a dombokat, a völgyeket, és figyelj, csend van, madárcsicsereg, zümmögnek a rovarok, és csak zöld környezetet látsz.
1: Soha
2: látsz
1: nem
2: onnan.
1: Voltam. De egyébként tényleg polgármester...
2: Be tudod visz fel autóba, föl tudsz menni.
1: Köszi, ez fontos, ez nagyon jó. Ott van betonút, nagyon fontos. Nem, egyébként polgármester úr említetted is, tehát tényleg annyira szép település Bátaapáti. Tehát én nem tudom, 96-ban jártam először ott egyébként, akkor még a látogatóközpontban dolgoztam az atomerőműben, és Kovács Balázsékkal mentünk az apparátussal, hogy hát majd hogy lesz itt annak idején majd a radioaktív hulladéktároló, és álltunk egy ilyen kis erdős kis részen, és ott beszélgettünk, ott több szakember volt, tehát én egy egyszerű hostess voltam egyébként, és akkor mondták, hogy hát akkor itt kéne majd megvalósítani. És egyszer csak olyan mély csend lett, és képzeljétek el, hogy lehajoltam, fölvettem egy követ, és mondtam, hogy jó, akkor én a hulladéktárolónak most leteszem a látogató központ hostess pultjának az alapkövét, mert hogy én ugye ott dolgoztam, és ez annyira tetszett mindenkinek, és mindenki megfogott egy követ.
2: És alapkövetétet rendeztél.
1: Igen, na, tehát gyönyörű a település visszatérve. Még egyszer akkor a kilátó neve, Robi.
2: Aponyi kilátó, tehát hogy mondom, tehát kötelező. Okay. Végig autóval föl lehet menni, tükörsima a úton gyakorlatilag, tényleg, vagy akármivel látogatható, és mondom, egy csoda, amit
1: óriási.
2: Onnan látsz, tényleg.
1: Óriási. Pár percünk maradt, polgármester, egy élmény volt, és még nem tudtunk elbeszélgetni a programokról, nemrég volt falunap Bátaapátiban, de azért, ha azt mondom, hogy van egy 3-4 percünk, segíts, Robi, valamerre.
2: Abszolút.
1: Még vigyük el.
2: Talán a programkínálat azért egy erős vonal szerintem, tehát amit még esetleg érdemes lehet megemlíteni.
0: Igen. Na most még egy egyetlen pillanat, és tényleg miután kevés az időnk, azt azért hagyd mondjam el. Tehát Bátorpáti vonatkozásában van egy olyan fájó pontunk, amit nagyon szeretnénk helyrehozni. És ez fontos, tehát ezt be kell látni. Tehát a társulás, amit említettem, 8 település közössége, ugyanakkor a vezetése korábban mindig kivétel nélkül Bátorpátié volt, tehát az elnöki tisztséget alapjogon régebben, bár ez nem került leírásra, mindig Bátorpáti látta el, és ez nyilván érthető is volt, hiszen nálunk van ez az üzem, veszélyes üzem, tehát nem kell szépíteni, ugyanakkor jól kezelt veszélyes üzem, és nyilván hát ez a Bátorpátit érinti legnagyobb mértékben. Na most ez azzal párhuzamosan, ahogy én bekerültem ebbe a pozícióba, elkerült tőlünk, és ez nyilván a képviselőtestületemnek is, Bátorpátiban élők egy jelentős részének, ez egy olyan fájó pont. Na most én próbálom folyamatosan tompítani azokat a múltbéli dolgokat, ami miatt úgy döntött az akkori delegált társasági tagság, hogy nem Bátorpátié lesz ez a vezetői tisztség, hogy nyilván nekem nem volt ebben múltam, nagy pénz fölött kell diszponálni, tehát én ezt elfogadtam, hogy nyilván ez így nem járható első pillanatban, nem logikus, sőt veszélyt is rejt magába, de eltelt 2 év, és ugye én azt gondolom, hogy nem tettem semmit a társulás vonatkozásában, ami negatívan befolyásolja, ezért most megpróbáltam egy másik úton elindulni, és remélem lesz hallófül, ugye arról lenne szó, hogy én javasoltam a társulási ülésen, hogy hívjuk össze az országba, 4 érintett társulás van egyébként az atomlobbival kapcsolatban, és miután bizakodó vagyok az új országvezetés tekintetében, hogy hát ha tudnánk egy olyan javaslatot, egy eljárásrendet kialakítani, ami feloldja ezeket az anomáliákat, hogy bizony nekünk lehetőségek kellenek. Mi fölvállaltunk egy nagyon komoly, kvázi veszélyes dolgot a közösség érdekében, de ha ebből mi nem tudunk kijönni jól, jól természetesen, hogyha naponta megehetünk 10 gombóc fagyit, akkor is jól jövünk ki, na de nekünk nem arra van szükségünk, igen, hanem egész másra. Tehát, hogy most kezdjünk el kidolgozni valamit. Láthatóan az országvezetésben sincs kialakulva egy irányvonal, ami és ezt követjük.
2: Együtt tehát, alakulhatna.
0: Igen, tehát ezért lenne célszerűbb az, hogy azok az érintett társulások, érintett csoportok adjanak javaslatot, hogy nekünk ez lenne jó, és onnan lehet elindulni, mint kvázi olyan emberek, akik esetleg most csöppennek bele, és a legnagyobb jó szándék mellett is, hát nem azt fogják csinálni, mert hát nem abban élnek, nem ez a mindennapjaik. Szóval ez még fontos lett volna. Uh-huh. És akkor villámgyorsan még a rendezvényekről.
1: Bocsáss meg csak egy szóidat, tehát a TET társulásról beszélsz, ugye a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, amely 97-ben alakult, és ugye Bátorpáti és a környékén lévő 8 dunántúli település.
0: Korábban kevesebben voltak.
1: Korábban kevesebben voltatok, tehát ez nagyon hasonló, csak mondom a hallgatóinknak, mint nálunk, nyilván a TEI-t, tehát így van, erről van szó. Igen, és akkor az utolsó téma.
0: Igen, villámgyorsan ugye a rendezvényekről. Miután, ahogy mondtam is, de hát itt kiderült, hogy 2022 óta a megkötések véget, azért nagyon be vagyunk korlátozva. Viszont az egyik dolog, ami ez idáig járható volt, hogy rendezvényeket csináljunk, igen, különbözőeket. És hát rendezvény, faluhely, mindjárt a falunap jut az emberek eszébe, igen, az a legnagyobb rendezvény általában egy falu életébe, ugyanakkor könnyed hangvételű. És én ebbe is próbáltam egy nagyon éles váltást, megtartva azokat a részeket, ami jó volt, ami korábban működött, aztán valamiért elveszett. Én szerettem volna egy évben 2 olyan rendezvényt, ami a könnyedségről szól, egyik az év eleje felé, tehát egy majális, május elseje, vagy oda valahova, a másik pedig egy falunap, amit most idén korábban csináltunk, mert korábban úgy volt, hogy augusztus 20-a körül, de hát jól felfogott érdeke a falunak, hogy sokan jöjjenek. Na most augusztus 20-án a családok már készülnek az iskolára, tehát az bizony egy jelentős kiadás, ott arra mennek inkább, nem hozza el az ember a gyereket, mert meglát ezt is, azt is venni kell, nincs rá, kész. Illetve a másik, hogy ugye 20-án, ha valakinek nincs is gyereke, azért a fizetésnap vagy távol van, vagy sokára lesz. Uh-huh. Tehát ezért áthelyeztük inkább július közepére. Tombol a nyár, még mindenki szabad, mindenki csinálhat bármit, és ez összejött. Tehát én azt gondoltam, hogy a korábbiakhoz képest minimum megdupláztuk a résztvevők számára. szerelmát, akik eljöttek, nagyon tetszett, nagyon elégedettek voltak. Igaz, én szerettem volna minél többet belevinni. Ugyanis. Ja, és gyorsan még az, hogy a könnyedség mellett most elindultam abba az irányba, hogy legyen komolyabb hangvétel. Tehát ez a kiállítás, amit most csináltunk, az arról szól, hogy legyen igenis azoknak, akik nem csak azt szeretik, hogy buli van és tombolunk, hanem ami tényleg egy kicsit a komolyabb és a kultúra irányába elindulni, illetve most augusztus 1-én lesz egy Roman Henrik emlékkoncertünk, ami már több éve van, tehát ez egy évtizedes hagyomány, ugyanis Bátorpártinak volt egy híres hárfa művész szilőtje Roman Henrik, és az ő emlékére tartanak évről évre a mi templomunkba egy emlékkoncertet, úgyhogy az lesz még. Tehát és ahogy mondtam, azért csinálunk mi ekkora rendezvényeket is ennyit, mert erre kapunk lehetőséget.
2: Igen.
0: Ha a jövőre feloldják ezt a moratóriumot, másképp lesz.
1: De van rá ígéret?
0: Hát, hivatalosan még nincs, de azért az előszél talán megvan. Erre én határozottan nem mondok igen, hanem nyilván szeretnénk, ezért kellene összefogjunk, hogy közösen, tehát ha csak egy ember, egy társulás, kisebb közösség akarja, akkor ez a kicsi az esélye.
2: Igen.
0: De hogyha ez azért több tízezer emberről szól összességében, és együtt megyünk, ha fölfogja az országvezetés, hogy egy olyan nemzetgazdasági célt valósítunk meg közösen, ami csak a jó, hát azt gondolom, hogy ezzel szembeállítani azt, hogy igen, ez hozza a felemelkedést.
1: Igen, abszolút. Polgármester úr, egy élmény volt. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél Bátorpátiból. És tudtunk beszélgetni. Visszavárunk. Biztos vagyok benne, hogy vannak, lesznek aktualitások, Robi.
2: Szerintem tartjuk a kapcsolatot értelemszerűen.
0: Hát én nagyon örülök, mert ezek szerint akkor mondtam olyat, ami felkelti az emberek érdeklődését.
1: Én azt gondolom, nagyon sok mindent. Azt hittük, hogy mindent tudunk Bátorpátiról itt Pakson, és most be kell lássam, hogy nem.
0: Igen.
1: És még egyszer mondom, közösek a problémáink, és azt gondolom a céljaink is, hiszen ugye Bátorpátiban kis és közepes radioaktív hulladéktároló működik, és többek között, illetve elsősorban ez volt a témánk, Koroknai Ernő Robert, Bátorpáti polgármesterével még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Robi, neked is köszönöm, egy élmény volt.
2: Én is köszönöm szépen.
1: 10 órakor a hírek jók lesznek?
2: Abszolút csak jó hírekkel jövök mindig.
1: Okay. Robi is búcsúzik, 10-kor visszatér, én viszont búcsúzom már a végleg. Vivi átveszi tőlem a terepet, további nagyon jó rádiózást mindenkinek.
3: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: Szép jó napot kívánok, itt Takács Nagy Vivi, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan 2-ig én leszek veletek, hozom nektek a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, és az óra végén pedig érkeznek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig megyünk tovább Nagy Bogival és Dessel, tőlük pedig szóljon a Jól leszek újra 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Az Disto Salt a Pickup 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időre számíthatunk az időkép előrejelzése szerint. Ugye megkezdődik ez a hosszan tartó hőhullám, a nyár második erőteljesebb hőhulláma lesz ez. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a déli szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet délutára 33 fok között alakul. Úgyhogy vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, igyatok jó sok folyadékot. A mai napon is sárga figyelmeztetés van hőségre, úgyhogy kenjétek be magatokat jó alaposan, 50 faktoros naptejjel, hogyha kimozdultok. Délután jövök még egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi időt vesszük górcső alá. Addig is tartsatok velünk, most pedig megyünk tovább Tóth Abigéllel, tőle pedig szóljon a Rabmadár 2024-ből.

0: A melóhely helyett jobb lenne a strandon.
1: Úgy érzed, rossz buszra szálltál? Előfordul.
2: A nyári zenei állomásod megvan. Paks FM. Összekötsz.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát pedig lezárták. Szintén az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat zárták le. Az 54-es főúton Solt-Vadkert és Keccel között kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, az 54-es kilométertől az 55-ös kilométerig az aktuális munkaterületnél félpályán engedik a járműveket. Több helyen folyik a mai napon is kasszálás, már is nézzük, hogy merre. Pakstece összekötő úton a 3-as és a 10-es kilométer között, valamint Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 111-es és a 120-as kilométer között. Dunapataj-Fogtő-Kalocsa összekötő úton is folynak a munkálatok a 0-as és a 16-os kilométer között. Fakivágás zajlik Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 105-ös és a 107-es kilométer között, valamint útkarbantartási munkák folynak szintén a 6-os főúton a 121-es és a 123-as kilométer között. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gaspin, Gaspin, Gaspin.

0: Manás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden. Azt írták, a Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedden délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára, az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenés mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lép pályára ma este a Paksi FC a Konferencia Liga selejtezőjének mindent eldöntő visszavágóján. A Paksi NB1-es futballcsapatra nagy feladat vár Athénban, hiszen a patinás Panathinaikosz otthonában kell kivívnia a továbbjutást a nemzetközi kupa sorozatban. Bognár György vezetőedző csapata az első mérkőzés tapasztalataira építve a tőlük megszokott harcos játékkal készülnek a találkozóra. Bár a görög gárda hazai környezetben a több tízezres aténi szurkolótábor támogatásával a párharc esélyese, a Paksi együttesnél elszántan és önbizalommal várják a sípszót. A szakmai stáb hangsúlyozta, a kulcs a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása lehet az ellenfél katlanjában. A tét nagy, hiszen a továbbjutót tovább menetelhet az Európai Kupa porondon. A visszavágót ma este rendezik Athénban, magyar idő szerint 8:30-kor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Hát én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, valamint meglessük hamarosan, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek Páfikati kolléganőmtől is két tudósítást. Az egyik a Reichert-Hofenben tartott Sörfestről fog érkezni, a másik pedig a Szentlélek templomban tartott Blue Barok koncertről fog szólni. Az óra végén pedig szokásosan érkeznek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok vele, most pedig érkezzen Benson Boone-tól a Sorry I'm Here for Someone Else 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: meg. És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Ezen a hétvégén, augusztus 1-én több szuper program lehetőség is lesz. Az egyik a 4. gerjeni nagycsaládos családi nap, ami 15 órától veszi kezdetét a sportpályán. Rengeteg szuper programmal várnak benneteket, lesz például a lovas kocsikázás, cukorágyú, Verőcei Péter óriás buborékokkal is érkezik, valamint Kremlez Niki Gymstick bemutatót tart, rendőrkutyás bemutató is lesz, és 7 órakor happartival zárják a napot. Szerintem ez egy nagyon jó kis gyermekprogram, mint anyukaként mondom. Szóval aki teheti, az menjen és érezze jól magát, mert tényleg a hajfonástól, arcfestésen, zsákba macskán kívül is még rengeteg jó kis mellékprogram várja a gyermekeket. Kalocsán szintén augusztus 1-én 20 óra 30-kor a szabadtéri színpadon Egy életünk életrajzi stand-upest lesz Nagy Ervin és felesége Borbé Alexandra előadásában. Még mindig a szombati nap el tartunk, 19 órakor egy jó kis bordúrán lehet részt venni a németkéri német nemzetiségi tánccsoport szervezésében, 4 pincébe lehet ellátogatni, a jegy pedig 2 borjegyet per pince tartalmaz, minden megállónál lesz étel és ital, valamint az este végén retro party kerekedik, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Erre a hétvégére ennyi programot találtam, de szerintem gyermekes és felnőttes programban sincs hiány, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. Paks testvér városában, Reichertshofenben a Parfesztiválon vett részt egy ötfős paksi városi delegáció hétvégén, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat is indított egy buszt, így igen szép számmal képviseltette magát Paks a háromnapos sörfesztiválon. Az ünnepség keretében betekintést nyertek a német sörkultúra hagyományát, és a fő elemnek számító felvonuláson is képviselték Paks városát, de ismerkedtek a város történelmével, kultúrájával, gazdaságával. Páfi Kati kolléganőnk, Heringes Anita polgármesterrel beszélt, a vele készült interjút hallhatjátok most.
2: Városi delegáció vett részt Reichertshofenben a sörfesztiválon. Ennek már ugye sok-sok évtizedes hagyománya van. Az új városvezetés, Heringes Anita polgármester, első alkalommal voltatok kint, vagy volt már előző alkalommal is lehetőség rá, és mik voltak a programok, hogy éreztétek magatokat kint?
3: Én első alkalommal voltam most kint, hiszen azért eddig kicsi volt a kislányom ahhoz, hogy ilyen hosszabb időt külön töltsünk, és most megpróbáltuk először, hogy akkor anya három éjszakát nincs vele folyamatosan. Nagyon jók voltak a programok, sváb lányként nyilván nagyon jó érzés volt megélni a hagyományok tiszteletét, és látni azt, hogy mennyi fiatal az, aki beöltözik népviseletbe, fölveszik a bőrnadrágot, fölveszik a dinglit, és ott állnak, és együtt élvezik azt a zenét, és együtt élvezik azt, hogy ők a németekhez tartoznak, és ez egy olyan identitást ad neki, amit jó látni. Én remélem, hogy Magyarországra is egyre jobban begyűrűzik az, hogy a hagyomány tisztelete, szeretete, modernizálása az egyre jobban összetartja majd a közösségeket. Úgyhogy ezért gondolkodunk azon, hogy milyen programok azok, amiket ide is így lehetne hozni, hogy lássuk, hogy ennyi fiatal együtt jól érzi magát egy rendezvényen. Nagyon jók voltak a programok, nagyon jó volt a hangulat, és az utolsó estén már polgármester urat rá is vettem, hogy együtt táncoljunk az asztal tetején, ahogy az egész település fiataljai teszik, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet a közösség érzetét egy jobban erősíteni.
2: Nagy delegáció ment ki tulajdonképpen a sörfesztiválra?
3: A Német Nemzetiségi Önkormányzat egy egész busz szervezett, mi pedig egy ötfős delegációval mentünk ki az önkormányzat részéről, még családi delegációk is csatlakoztak hozzánk, úgyhogy tényleg szép számban voltunk jelen, és polgármester úrral megállapodtunk abba, hogy jövőre örömmel fogadja majd a német néptánc csoportunkat, mert szerintem ez az az igazi hagyománytisztelet, amiben oda-vissza tudunk adni valami értéket egymásnak.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Dénivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést. Ezekben az ügyekben van bármiféle előrelépés?
3: Hát a rossz hírei vannak, nem nagyon, tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a jogászunk, a büntető jogászunk az még dolgozik rá. Tehát ez egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladék Gazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint. Akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide-oda az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást. Akkor a Proteus ügy, meg a Homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és ez sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kiosztanak a töredékét.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
6: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
8: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: És most, vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. Paks testvér városában, Reichert-Hofenben a Parfesztiválon vett részt egy ötfős paksi városi delegáció hétvégén, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat is indított egy buszt, így igen szép számmal képviseltette magát Paks a háromnapos sörfesztiválon. Az ünnepség keretében betekintést nyertek a német sörkultúra hagyomány, és a fő elemnek számító felvonuláson is képviselték Paks városát, de ismerkedtek a város történelmével, kultúrájával, gazdaságával. Páfi Kati kolléganőnk, Heringes Anita polgármesterrel beszélt, a vele készült interjút hallhatjátok most.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzést pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a Jazz Barok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, 2 évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barok klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barok stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barok formákba, és legyen egy igazi barok variációk jazz örökzöldekre, úgyhogy a Kotta kiadvány az kint kapható ott a templom előtt, és CD is van még a korábbi együttessel. Úgyhogy ez az alap. És akkor ebből ugye alakult a kvártett, kerestem embereket, bőgöst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barok kvártett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal. Ugye akkor még Budapesten éltünk. Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig az egész család. És ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. Úgyhogy igazából ez a történet. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek, illetve hangfekvőek, és kényelmesen el tudja őket énekelni. Tehát akkor ez a kooperáció, ez két család között így született.
3: Folytatás?
2: Hát a folytatás az mindkettőnkön múlik, most nagyon örülünk ennek a paksi lehetőségnek, és azon fogunk dolgozni, hogy éljen ez a dolog, tehát élőben elhangozom minél többször, minél több helyszínen.
3: Most gondolom hosszabb ideig tartózkodnak itt Pakson.
2: Hát ez már a harmadik nap, hogy itt vagyunk, mert fel kellett elevenítenünk a régi együttműködésünket, és minden nap próbáltunk délelőtt is, meg délután is ahhoz, hogy ez így összejöhessen.
3: Hogy tetszik egyébként Paks?
2: Hát, ahogy mondtam a koncerten is, hogy nagyon megnyerő város számomra, és akármennyire is nem gondolják az itt élők, de számomra olyan, mint egy tengerparti nyaralóváros. Tehát, ahogy így lesétálok a Dunához, ezekkel az egzotikus mediterrán növényekkel, a leánderekkel és örökzöldekkel, pálmákkal, gyönyörű, nagyon szép rendezett, és azt gondolom, hogy jól lehet itt élni, és élhető város.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát pedig lezárták. Szintén az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat zárták le. Az 54-es főúton Soltvadkert és Keccel között kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, az 54-es kilométertől az 55-ös kilométerig az aktuális munkaterületnél félpályán engedik a járműveket. Több helyen folyik a mai napon is kaszálás, már is nézzük, hogy merre. Pakstece összekötő úton a 3-as és a 10-es kilométer között, valamint Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 111-es és a 120-as kilométer között. Dunapataj-Fogtő-Kalocsa összekötő úton is folynak a munkálatok a 0-as és a 16-os kilométer között. Fakivágás zajlik Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 105-ös és a 107-es kilométer között, valamint útkarbantartási munkák folynak szintén a 6-os főúton a 121-es és a 123-as kilométer között. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsolás, Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országgyűlés 190 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, írja az MTI. A törvény a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. A kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése, azaz a kárenyhítési előleg a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére valósítható meg. A törvényben rögzítik az előleg igénybevételének alapvető feltételeit, az előleg igénylésére az a termelő jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlőt gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és akinek agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy kapcsán. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő 3 elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a 3-as blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokbeli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolnavár megyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket a stúdióban ismét. Vivi, sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én azon leszek, hogy továbbra is ilyen jó hangulatban teljen. Ezért hozom a jó zenéket, aztán elkezdünk hangolódni a következő órára is, ugyanis jön a Best of A-tól Z-ig óra, de hogy milyen betűvel megyünk ma tovább egy órán keresztül, déltől egyig, az hamarosan kiderül. Szó lesz arról is, hogy a mai budapesti Réta óra koncertet miért mondták le, milyen okokra hivatkoztak a szervezők, valamint érkezem nektek egy kis programajánlóval itt a nyári szünetre való tekintettel azoknak, akiknek kihívást jelent a gyermeküket lekötni legalább itt a nyári szünetben, úgyhogy mindenképp maradjatok velem és hallgassátok a Paks FM-et. Most pedig megyünk tovább Bruno Mars egyik legújabb slágerével, az I Just Might fog érkezni 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Paks FM. A legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra Best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai Best of órából.

Zara Larsontól szólt a Can't Tame Her című sláger. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis érkeznek a Z betűs előadók, és olyan előadókkal készülök, mint nektek, mint például Zerb, Zséda, Zayn, Zion, Zaporecs, Zanzibár, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Medúza, Becky Hill és a Good Boys közösével, Lose Control-al 2019-ből.

Egy igazi Moulin Rouge hangulatba kerültünk a Lady Marmalade-del. Hát nem csak a stúdióban forró a hangulat, hanem már a kinti levegőn is. Egyre melegebb és melegebb lesz, és forrósodik a levegő, úgyhogy vigyázzatok magatokra. A tegnapi napot pont ezért választottuk ki, hogy csak 30 fok lesz, és elmentünk anyukámmal és a kisfiammal Budapestre, a fővárosi állat és növénykertbe. Megmondom őszintén, hogy nagyon rég voltam már az állatkertben, mert úgy gondoltam, hogy ez akkora a terület, hogy az én pár éves kisfiam még nem élvezné. Hát ez most sem volt kifejezetten másképp. Szóval egy darabig nagyon-nagyon élvezte, ott szaladgált az állatok között. Az a szerencse egyébként, hogy nagyon sok helyen van árnyék ugye a pesti állatkertbe, ezért is szeretem igazából nagyon, és ezért is vállaltuk be, hogy nem azért a forró betó dzsungelben kell végig sétálni az állatok között, hanem azért az árnyékos területek lepik el úgymond a helyet. De még mindig azt láttam, hogy a kisfiam jobban megörült a játszótérnek a maga az állatkerten belül, mint maga az állatoknak. Tavaly már rápróbáltunk a pécsi állatkertre is, az is hasonló volt, csak ugye az egy picit kisebb, hamarabb végeztünk, és az nem volt olyan hosszú folyamat, mint például a tegnapi. Hál' Istennek túléltük, és volt még egy program betervezve, amit már nagyon-nagyon vártunk, én már többször olvastam róla, és mivel a kisfiam nagyon szereti a dínókat, ezért ellátogattunk a Dino Parkba, ami a Köki Budapestnek a tetején található. Hát nagyon izgalmas volt, megmondom őszintén, az én kisfiam nagyon élvezte, és még egy stegosaurus is van a helyszínen, ami konkrétan olyan, mintha egy élő dínó lenne, és ott jön, megy az emberek között több órában, tehát minden órának az első 15 percében van egy ilyen rövid séta, ami úgymond követhető, be lehet csatlakozni, ki lehet csatlakozni, és közben pedig végig tudod járni az egész tetőkertet a dínók között. Mindegyik dínó nagyon élethű, sőt, van olyan dínó, aminek a szája, a farka, meg minden egy jár, és nagyon, nagyon élvezetes volt így körbejárogatni, de itt is leginkább a játszótér vette el a kisfiam figyelmét, valamint volt egy ilyen időkapu, ahol igazából az volt, hogy melyik dínó mikor halt ki, végig lehetett sétálni egy ilyen fedett kis helységben, úgyhogy az nagyon, nagyon élvezetes volt a számára, többször is végig sétált, de ez főleg inkább a sötétség miatt, meg nagyon szereti a világűrt, és akkor ebből a szempontból is voltak bolygók, csillagok megnevezve, úgyhogy nagyon, nagyon élveztük ezt a tegnapot. Nagyon elfáradtam, de aki esetleg szeretne elmenni ide, az mindenképp látogasson el, akinek a kisfia, kislánya szereti a dínókat, mert szerintem ez egy nagy élmény. Pláne az, hogy a stegosaurus konkrétan ott sétál körülöttünk. Megmondom őszintén, még nekem is élmény volt, úgyhogy ne hagyjátok ki ezt a jó kis lehetőséget. Most viszont megyünk tovább Lizával, Doja Cattel és Ray-jel, tőlük pedig szóljon a Born Again 2025-ből.

Payne és Rita Ora közöse szólt a For You, ami a Szabadság 50 árnyalata című filmnek volt a főcímdala. Egy váratlan hír érkezett Rita Ora magyar rajongói számára, ugyanis elmarad a mai napra tervezett Budapest Parkos koncertje. Nem először járt volna Rita Ora Magyarországon, ugyanis fesztiválozott már itt nálunk, de az első önálló magyarországi koncertje ez lett volna, ám a szervezők szinte az utolsó pillanatban törölték az eseményt. A koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platform a Fánkot tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncert információkat is eltávolították, a jegyvásárlókat pedig e-mailben értesítették a változásról. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem kerül megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, hogy pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért érte váratlanul a közönséget, mert mindössze egy hónappal ezelőtt az énekesnő még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésére. Én egy kicsit azt gondolom, és nem biztos, de ez az én véleményem, hogy lehet, hogy nem telítette meg, úgymond, a Budapest Parkot Rita Ora. Bármikor tudtam volna még jegyet vásárolni. Egy héttel ezelőtt lett nagyjából ez a lemondás. Még akkor is tudtam volna jegyet venni, úgyhogy egy ekkora világsztár érkezésénél azt gondolom, hogy elég furcsa, hogyha még egy héttel mondjuk az érkezés előtt lehet jegyet vásárolni rá. Most csak itt nézzük a magyar előadókat, hogy nagyjából a Budapest Parkban is, de tényleg arénákban percek alatt elfogynak a jegyek, itt pedig már azért bő fél évvel, ha nem több, elkezdték a jegyárusítását és bejelentették Rita Ora érkezését. Úgyhogy egy kicsit azt gondolom, hogy ez is közrejátszhat abban, hogy nem érkezett el hozzánk az énekesnő. Én azért bízom benne, hogy fog még jönni hozzánk, és hallhatjuk ezt a csodás hangot. Most viszont megyünk tovább Shawn Mendes-szel, tőle pedig szóljon a Wonder 2020-ból.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk.
2: Én utazom, tova tűnt utakon.
1: És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Loitól szólt a Get Lucky 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de nem menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után hozom a Best of órában a legjobb Z-betűs előadókat. Tartsatok velem!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó? Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntés 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
4: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket, mert bármi apróság ilyenkor van a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
3: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunkkor a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
5: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motorosztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék azt, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Paksfm Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
6: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben az órában szállítom nektek a legjobb Z-betűs előadókat. Meg is kezdjük egy gyönyörű hangú énekesnővel. Zara Larsson fog következni. Tőle pedig most szóljon a Can't Tame Her 2023-ból.
1: Paks FM Best of Slágerek, A-tól Z-ig.

és Réte óra közöse szólt a Secrets 2019-ből. Képzeljétek, nem tudom, tudtátok-e, de én például most tudtam meg az imént, hogy ez a dal egy nem hivatalos Zájn és Réte óra kiadás, hanem egy rajongói fanmade feltöltés volt a YouTube-ra, ezért nincs hivatalos streaming statisztikája, sem Spotify-on, sem pedig más zenei platformon, mert hogy megnéztem, hogy milyen hallgatottsága van ennek a dalnak, és 9,5 ezer megtekintésnél jár ez a dal 2019-ből. Na hát ugye a mai napon érkezett volna hozzánk Réte óra, nem tudom, hogy ez a dal felcsendült volna, de ugye egy nyári turnéval jelentkezett itt Európában, de egy hete lemondásra került ez a turné, mert hogy Budapesten, a Budapest Parkban lépett volna fel a ma este, de hirtelen és váratlan okokból ez lemondásra került. Én azt gondolom, azt már az imént is elmondtam, hogy szerintem nem telt meg a Budapest Park Réte óra koncertjével, és inkább úgy döntöttek, tényleg ez csak az én véleményem, hogy lemondásra kerül ez a koncert, mert hogy Ausztriában is, Csehországban is mindenhol koncertezik, és koncertezett az elmúlt napokban, úgyhogy igazán be tudott volna lépni és ugrani hozzánk a Budapest Parkba, de ez mégsem alakult így. Úgyhogy mi pedig megyünk tovább most a jobbnál jobb slágerekkel a Z betűs Best of órában. Zaporecstől fog szólni a Képzeld el 2013-ból.

0: Autózik.
1: What we're saying is not protesting.

A Zsavu 2010-ből, hát egy hónappal ezelőtt, pontosan június 29-én lépett fel Budapesten, a Budapest Park színpadán az énekesnő. Ez volt már a harmadik önálló budapesti koncertje a parkban, a korábbi 2015-ös és 2019-es fellépései után. Ugye a legismertebb dala az imént hallott Zsavu, zenéje pedig ugye a francia chansont, a jazz és a popot ötvözi, a budapesti koncert pedig a 2026-os turnéjának egyik állomása volt, úgyhogy aki ott lehetett, az ebben az élményben vehetett részt. Mi viszont most megyünk tovább Zainal és Taylor Swift-tel, tőlük pedig szóljon az I Don't Wanna Live Forever 2025-ből.

0: Egy kis Zoltán Erika Easy Mix-el zárjuk a Best of órát, ugyanis ma Z betűs előadók kerültek előtérbe. A holnapi napon egy kis csavar lesz, ugyanis Andi hozza a kedvenceit a Best of órában, úgyhogy megéri minket hallgatni, mert nagyon-nagyon jó lesz. Hozok hamarosan róla egy kis előzetest, hogy mi is fog szólni déltől egyig. Most viszont maradjatok velem, mert Robi hírei után még visszaérkezem hozzátok, és jövök a Paks FM legjobb slágereivel.
1: Ez volt a Paks FM Best of A-tól Z-ig a 96.3-as frekvencián. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
2: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk. Természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
1: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 29-e szerda 13 óra van, a mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Leterhelték a paksi atomerőmű két blokkját is, gyermektábort látogatott meg Paks polgármestere, Görögországban lép pályára ma este a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
2: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket. Mert bármi apróság ilyenkorban a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
1: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunk, a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
3: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motoroztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék azt, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
0: Paks FM hírek.
1: Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára. Az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófavédelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást. Három kisebb szabadtéri tűzeset mellett elsősorban műszaki mentésekhez riasztották hétfőn a vármegye tűzoltóit, közölte a katasztrófavédelem. Két közlekedési baleset mellett hét alkalommal útra dőlt fákhoz, a gyalogos forgalmat és parkolójárműveket veszélyeztető leszakadt faágakhoz, valamint egy leszakadt villanyvezetékhez vonultak az egységek. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő reggel a Somogy vármegyei Csomán a Széchenyi téren. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik az egyik járművet áramtalanították. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, személysérülés szerencsére nem történt. 100 négyzetméteren égett az ajnövényzet hétfő délután Siolgárdon egy Rákóczi utcai termelő szövetkezeti telephelyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőszerveket, miután elesett egy egyedül élő, első emeleti lakó hétfő este Szekszárdon egy Bosinski Mor lakótelepi társasházban. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létre segítségével az erkélyen keresztül jutottak be a zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lép pályára ma este a Paksi FC a konferencia liga selejtezőjének mindent eldöntő visszavágóján. A Paksi NB1-es futballcsapatra nagy feladat vár Athénban, hiszen a patinás Panathinaikosz otthonában kell kivívnia a továbbjutást a nemzetközi kupasorozatban. Bognár György vezetőedző csapata az első mérkőzés tapasztalataira építve a tőlük megszokott harcos játékkal készülnek a találkozóra. Bár a görög gárda hazai környezetben a több tízezres aténi szurkolótábor támogatásával a párharc esélyese, a Paksi együttesnél elszántan és önbizalommal várják a sípszót. A szakmai stáb hangsúlyozta, a kulcs a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása lehet az ellenfél katlanjában. A tét nagy, hiszen a továbbjutót tovább menetelhet az európai kupa porondon. A visszavágót ma este rendezik Athénban, magyar idő szerint 8:30. Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a szekszárdi sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: 13 óra 10 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy érkeznek a jobbnál jobb Paks FM-es lágerek, aztán meglessük, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke a hétvége folyamán. Azt is megtudhatjátok, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint, úgyhogy tartsatok velem. Most viszont Alex Warrennel fogunk tovább menni, tőle pedig szóljon az Ordinary 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM.
6: Összeget. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Ezen a hétvégén, augusztus 1-én több szuper program lehetőség is lesz. Az egyik a 4. gerjeni nagycsaládos családi nap, ami 15 órától veszi kezdetét a sportpályán. Rengeteg szuper programmal várnak benneteket, lesz például a lovas kocsikázás, cukorágyú, Verőcei Péter óriás buborékokkal is érkezik, valamint Kremlez Niki Gymstick bemutatót tart, rendőrkutyás bemutató is lesz, és 7 órakor happartival zárják a napot. Szerintem ez egy nagyon jó kis gyermekprogram, mint anyukaként mondom. Szóval aki teheti, az menjen és érezze jól magát, mert tényleg a hajfonástól, arcfestésen, zsákba macskán kívül is még rengeteg jó kis mellékprogram várja a gyermekeket. Kalocsán szintén augusztus 1-én 20 óra 30-kor a szabadtéri színpadon Egy életünk életrajzi stand-upest lesz Nagy Ervin és felesége Borbé Alexandra előadásában. Még mindig a szombati napnál tartunk, 19 órakor egy jó kis bordúrán lehet részt venni a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében, 4 pincébe lehet ellátogatni, a jegy pedig 2 borjegyet per pince tartalmaz, minden megállónál lesz étel és ital, valamint az este végén retro party kerekedik, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Erre a hétvégére ennyi programot találtam, de szerintem gyermekes és felnőttes programban sincs hiány, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat.

És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk az időkép előrejelzése szerint a holnapi napon, azaz csütörtökön. Alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni pedig sehol nem fog. Tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11 és 21 fokot követően a csúcs hőmérséklet Pakson 36 fok közé melegszik majd. Hát kitartást kívánok a holnapi napra, és van egy rossz hírem, ez ennél csak melegebb lesz a hétvégére, akár 40-42 fokot is mutathat majd a hőmérő, úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, ha kimozdultok, akkor mindenképp kenjétek be magatokat naptejjel, igyatok jó sok folyadékot, és remélhetőleg nyaraltok, úgyhogy a vízpart mellett talán egy picit kibírhatóbb lesz ez a hőség, de mindenképp figyeljetek oda magatokra, mert tényleg rekkenő hőségre van kilátás a hétvégére, úgyhogy vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: felejtünk, hazamenni.
1: Verhellótól szólt az Odaút 2017-ből, és ha már itt beszéltünk a holnapi időjárásról, akkor szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy július 30-án 0 órától egészen augusztus 4-én 24 óráig a legmagasabb fokú hőségriasztás rendelte el az országos tiszti főorvos. Ugyebár ahogyan az várható volt, június végét követően ismét hőségriasztás fog életbe lépni, mégpedig a legmagasabb, ez a harmad fokú hőségriasztás. Az országos tiszti főorvos ebben az intervallumban július 30-tól augusztus 4-éig hőségriadót rendelt el. A hangaromet péntekre három megyére már a legmagasabb fokú, azaz piros figyelmeztetést adott ki a várható magas napi közép hőmérséklet miatt az érintett megyék Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun. A további 13 megyében narancs, míg három északkeleti megyében citromsárga a figyelmeztetés lesz érvényben erre a napra. Arra is felhívják a figyelmet, hogyha a szabadtéri programokon vesztek részt, érdemes felkészülni tudatosan a kánikulára, a legmelegebb órákban 10 és 16 óra között kerülni a tűző napot, lehetőség szerint árnyékba vagy hűtött helyiségbe húzódjatok meg. Hát megmondom őszintén, nekem a hétvégére csak kinti programjaim lesznek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, de én nagyon felkészülten érkezem mindig akár egy esküvőre, akár koncertre, vagy bármilyen olyan rendezvényre, ami ilyen melegben a kinti órákon tart hosszabb ideig. Ti is tegyetek így, igyatok jó sok folyadékot, kenjétek be magatokat naptejjel, és élvezzétek ezt a meleget, akár egy vízparton vagy a strand közelében. Most viszont megyünk tovább Rózzal és Bruno Marszal, tőlük pedig szóljon az APT 2024-ből.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Justin Biebertől szólt a Sorry 2015-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel a szokásos időben 9:30-kor jövök hozzátok, addig is tartsatok ki ebben a melegben, menjetek strandra vagy vízpart közelébe, és hallgassátok továbbra is a Paks FM legjobb slágereit. Most átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk!

0: a Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Még úgyse szálltak volna ennyire bele, ha a Tisza ezt higgadtabban csinálja, valami, legalább valami alibi társadalmi egyeztetést lefolytat, kivár egy kicsit, és akkor utána. De én nem hiszem, hogy a mai Fidesz-szel, meg ezzel a Mi Hazánkkal meg lehetett volna ezt szervezni, és erők hajlandók lettek volna, hogy bárkit is ők a Sólyog Tamás menesztése után ugye ők közösen jelöljenek a Tiszával. Ez képtelenség ma Magyarországon.
2: És így 10 millió embert fogunk leamortizálni, mert mindenkivel lesz valami probléma az, hogy te ajánlottad.
3: Nem tudom, én azért bízok benne, hogy ennél majd egyszer valamikor több bölcsesség.
2: Hány éves, hogy kirelem, bocsánat. Ja, hogy valamikor, oké, ezt így aláírom.
3: Jó, na, csak akkor ki lehetne, kinek van valamilyen jó ötlete?
2: Hát mondtam, hogy Szoboszlai nem ér rá.
3: Ő nem ér rá, igen, meg a Palvin Barbie sem.
2: Én egyébként nyilván egy Rubik Ernőnek nagyon örültem volna, de hát idős már, vagy a Csányi Vilmost nagyon el tudtam volna kézni, de nagyon öreg már hozzá.
3: Hát miért 77, de... vagy hány éves a Bálinti Péter is?
2: Hát igen, de azért 95 a Csányi. És még mindig nagyon aktív, és nagyon értelmes, és humanetológus, tehát szerintem zseniális lenne, meg tudós is. Nem tudom, biztos, hogy vannak jók.
3: István, neked valaki eszedbe jut?
1: Személy szerint nincs, én nagyon örülnék történész végzettségűnek.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden. Azt írták, a Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedden délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára, az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tud tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthorta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást. Három kisebb szabadtéri tűzeset mellett elsősorban műszaki mentésekhez riasztották hétfőn a vármegye tűzoltóit, közölte a katasztrófa védelem. Két közlekedési baleset mellett hét alkalommal útra dőlt fákhoz, a gyalogos forgalmat és parkolójárműveket veszélyeztető leszakadt faágakhoz, valamint egy leszakadt villanyvezetékhez vonultak az egységek. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő reggel a Somogy vármegyei Csomán a Széchenyi téren. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik az egyik járművet áramtalanították. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, személyisérülés szerencsére nem történt. 100 négyzetméteren égett az aljnövényzet hétfő délután Siolgárdon egy Rákóczi utcai termelőszövetkezeti telephelyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőszerveket, miután elesett egy egyedül élő, első emeleti lakó hétfő este Szekszárdon egy Bosinski Mór lakótelepi társasházban. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létra segítségével az erkélyen keresztül jutottak be a zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Görögországban lép pályára ma este a Paksi FC a konferencia liga selejtezőjének mindent eldöntő visszavágóján. A Paksi NB1-es futballcsapatra nagy feladat vár Athénban, hiszen a patinás Panathinaikosz otthonában kell kivívnia a továbbjutást a nemzetközi kupa sorozatban. Bognár György vezetőedző csapata az első mérkőzés tapasztalataira építve a tőlük megszokott harcos játékkal készülnek a találkozóra. Bár a görög gárda hazai környezetben a több tízezres aténi szurkolótábor támogatásával a párharc esélyese, a Paksi együttesnél elszántan és önbizalommal várják a sípszót. A szakmai stáb hangsúlyozta, a kulcs a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák hatékony kihasználása lehet az ellenfél katlanjában. A tét nagy, hiszen a továbbjutót tovább menetelhet az Európai Kupa porondon. A visszavágót ma este rendezik Athénban, magyar idő szerint 8:30-kor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, július 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, hamisítatlan Pál Fükati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során, úgyhogy lesz minden, mi szemszájnak ingere. Kezdjük zenével például. 2025-ben jön az Out of My Head Hypatontól. Let's go!
1: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Üdvözlő Damiano David és a Born with a Broken Heart 2024-ből. Nos, július 29-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Márta, Flóra, Urbán, Orbán, Félix, Beatrix, Virág és Alícia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó az Imagine Dragons-é 2021-ből jön a Wreck It.

A7S, Whiskey és David Guetta szólt az imént a Lighter 2025-ből. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdő júliusi délutánnak a lendületét. Alan Walker következik a Battle of Alone harmadik része 2023-ből, utána meg még néhány track, de aztán már jelentkezek is, igen, egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítással, nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott Reichterhofeni sörfesztiválról. Alan Walker, jó szó, let's go!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Paks testvérvárosában, Reichterhofenben a Parfesten vett részt egy 5 fős paksi delegáció hétvégén, illetve a német nemzetiségi önkormányzat is indított egy buszt, így igen szép számmal képviseltette magát Paks a 3 napos sörfesztiválon. Az ünnepség keretében betekintést nyertek a német sörkultúra hagyományába, és a fő elemnek számító felvonuláson is képviselték Paks városát, de ismerkedtek a város történelmével, kultúrájával, gazdaságával. Heringes Ranita polgármestert Pálfi Katalin kérte a mikrofonhoz.
2: Városi delegáció vett részt Reichertshofenben a sörfesztiválon. Ennek már ugye sok-sok évtizedes hagyománya van. Az új városvezetés, Heringes Ranita polgármester, első alkalommal voltatok kint, vagy volt már előző alkalommal is lehetőségre, és mik voltak a programok, hogy éreztétek magatokat kint?
3: Én első alkalommal voltam most kint, hiszen azért eddig kicsi volt a kislányom ahhoz, hogy ilyen hosszabb időt külön töltsünk, és most megpróbáltuk először, hogy akkor anya 3 éjszakát nincs vele folyamatosan. Nagyon jók voltak a programok, sváb lányként nyilván nagyon jó érzés volt megélni a hagyományok tiszteletét, és látni azt, hogy mennyi fiatal az, aki beöltözik népviseletbe, fölveszik a bőrnadrágot, fölveszik a dinglit, és ott állnak, és együtt élvezik azt a zenét, és együtt élvezik azt, hogy ők a németekhez tartoznak, és ez egy olyan identitás ad neki, amit jó látni. Én remélem, hogy Magyarországra is egyre jobban begyűrűzik az, hogy a hagyomány tisztelete, szeretete, modernizálása az egyre jobban összetartja majd a közösségeket. Úgyhogy ezért gondolkodunk azon, hogy milyen programok azok, amiket ide is így lehetne hozni, hogy lássuk, hogy ennyi fiatal együtt jól érzi magát egy rendezvényen. Nagyon jók voltak a programok, nagyon jó volt a hangulat, és az utolsó estén már polgármester urat rá is vettem, hogy együtt táncoljunk az asztal tetején, ahogy az egész település fiataljai teszik, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet a közösség érzetét egy jobban erősíteni.
2: Nagy delegáció ment ki tulajdonképpen a sörfesztiválra?
3: A Német Nemzetiségi Önkormányzat egy egész busz szervezett, mi pedig egy 5 fős delegációval mentünk ki az önkormányzat részéről, még családi delegációk is csatlakoztak hozzánk, úgyhogy tényleg szép számban voltunk jelen, és polgármester úrral megállapodtunk abba, hogy jövőre örömmel fogadja majd a német néptánc csoportunkat, mert szerintem ez az az igazi hagyománytisztelet, amiben oda-vissza tudunk adni valami értéket egymásnak.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt a Maroon 5 és a 2019-es Memories. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszél.

0: Hát ugye ismeritek már, ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk, innen szép felállni, ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országgyűlés 190 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, írja az MTI. A törvény a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. A kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése, azaz a kárenyhítési előleg a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére valósítható meg. A törvényben rögzítik az előleg igénybevételének alapvető feltételeit, az előleg igénylésére az a termelő jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlőt gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és akinek agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy kapcsán. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
5: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt megtudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket, mert bármi apróság ilyenkorban a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
4: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív pozitív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunk kor, a Legends MC Hungary motoros egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
6: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motoroztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék az, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolnavár megyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
0: A pontos idő 15 óra 5 perc, július 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb, fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Ariana Grande kezd most. A Yes End következik tőle 2024-ből, let's go!
1: És most egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban

0: kellemetlen, ezért UV-szűrős napszemüveg okvetlen legyen rajtatok, hogyha kimerészkedtek ebbe a borzasztó kánikulába, kalapot és sapkát is viseljetek, így lehet védekezni a napkáros sugarai ellen, és magas faktorú naptejet is javaslok egyébként. Ami pedig abszolút kardinális az az, hogy folyamatosan hidratáljátok magatokat, igyetek sok-sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok.
1: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb

Ez ott Benson Boone és a 2024-es Beautiful Things, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az elképesztő kánikulában úszó júliusi délutánnak a lendületét. Katy Perry jön a Smile-al 2020-ból, és még néhány track és

Miley Cyrus-t hallottátok, ez volt a 2025-ös End of the World. Nos, attól még, hogy ekkora kánikula van, még nincs vége a világnak, sőt, a késő esti órákban programot is találtam nektek, talán akkor megfelelő a hőmérséklet ahhoz, hogy egy kicsit kilazuljatok a szabadba, és azt írja a rakéta.hu, hogy nem is kell augusztusig várni a látványos hullócsillagokra, mert július utolsó napjaiban egymás után két meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. 30-án a déli delta akvaridák, egy nappal később pedig az alfa kaprikornidák szolgáltatnak különleges égi műsort. A két jelenség közül az előbbi ígérkezik látványosabbnak, ideális körülmények között akár óránként 25 meteort is megfigyelhetünk. Az alfa kaprikornidák ennél szerényebb teljesítményt nyújtanak, nagyjából óránként 5 hullócsillagra lehet számítani. A legjobb esély a megfigyelésre a teljes sötétség beállta után este 10:30 és 11 óra körül várható. Ergo akkor, amikor a hőmérséklet 40 fokról lecsökken 30 fokra. Érdemes olyan helyet választani, ahol minél kisebb a fényszennyezés, így sokkal több meteor válhat láthatóvá. A július végi kettős csillaghullás remek bemelegítés lett az idei meteor szezon legjobban várt eseménye előtt. Nem sokkal később ugyanis a Perszeidák is elérik csúcspontjukat, amely minden évben a legnépszerűbb meteorrajok közé tartozik. Ha szereted az éjszakai égbolt látványát, a hónap utolsó két estéjén biztosan érdemes lesz felnézni. A meteorok megfigyeléséhez nincs szükség különleges felszerelésre, csak derült égre és egy kis türelemre. Az alfa kaprikornidák meteorrajt egyébként Konkoly Tege Miklós fedezte fel Úgyallán még 1871-ben. A neves magyar csillagász hozta létre azt az intézetet, amelynek utódja ma a Hunren CFK, Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet. Itt működik a Svábhegyi Csillagvizsgáló is. Szóval, irány kifelé, a teljes sötétségben várjátok meg a gyönyörű szép meteorita rajzást. Kelvin Harris és Clementine Douglas következik a 2025-ös Blessings.

Ez volt Szeitől és Dántől a Glad You Exist 2021-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, majd reklám és Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összetört. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
1: A pontos idő 16 óra 4 perc, július 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Ravin Lené kezdi be ezt az órát, 2025-ben jön tőle a Love Me Not. Let's go!
0: És most egy újabb

Selena Gomez-t és Benny Blankot hallottátok, ez volt a Sunset Boulevard 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Vizitől és Tom Gregorytól, egy pedig Louis Fonsitól, Sebastian Yatrától és Nicky Jamtől. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében. Nem másról lesz szó ezúttal, mint a nemrég lezajlott Blue Barok templomi jazz koncertről. De a szó most Vizi és Tom Gregory 2020-ban jön a Never Let Me Down. You got

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi cseke házas pár, Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna, zongora művész, zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barokk jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. A két családot szoros barátság köti össze. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert. Havas vidéken című kórusművével elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít, a paksi templomi koncert után Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Bódás Zsuzsanna, zongoraművész, zeneszerzővel.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre, úgyhogy a Kotta kiadvány az kint kapható ott a templom előtt, és CD is van még a korábbi együttessel. Úgyhogy ez az alap. És akkor ebből ugye alakult a kvártett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazzbarok kvártett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal. Ugye akkor még Budapesten éltünk. Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig az egész család. És ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazzzenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei Dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. Úgyhogy igazából ez a történet. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek, illetve hangfekvőek, és kényelmesen el tudja őket énekelni. Tehát akkor ez a kooperáció, ez két család között így született.
3: Folytatás?
2: Hát a folytatás az mindkettőnkön múlik, most nagyon örülünk ennek a paksi lehetőségnek, és azon fogunk dolgozni, hogy éljen ez a dolog, tehát élőben elhangozom minél többször, minél több helyszínen.
3: Most gondolom hosszabb ideig tartózkodnak itt Pakson.
2: Hát ez már a harmadik nap, hogy itt vagyunk, mert fel kellett elevenítenünk a régi együttműködésünket, és minden nap próbáltunk délelőtt is, meg délután is ahhoz, hogy ez így összejöhessen.
3: Hogy tetszik egyébként Paks?
2: Hát, ahogy mondtam a koncerten is, hogy nagyon megnyerő város számomra, és akármennyire is nem gondolják az itt élők, de számomra olyan, mint egy tengerparti nyaralóváros. Tehát, ahogy így lesétálok a Dunához, ezekkel az egzotikus mediterrán növényekkel, a leánderekkel és örökzöldekkel, pálmákkal, gyönyörű, nagyon szép rendezett, és azt gondolom, hogy jó lehet itt élni, és élhető város.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

Ez volt Justin Timberlake és a 2016-os Can't Stop Feeling. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden. Azt írták, a Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedden délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
3: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket, mert bármi apróság ilyenkorban a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abban, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek, annyival több impulzus éri őket, annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb, hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
2: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunkkor a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
4: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motoroztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék azt, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolnavár megyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17 óra 5 perc, július 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Shaper Own kezdi be ezt az órát. A Good Luck Babe-et fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: Esti túra várható megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. A vártól 18 órától indul a bagolytúra, 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják, a Simontornyai várban lehet jelentkezni. Egyébként ingyenes a részvétel, érdeklődni pedig a 0674 486 354-es telefonszámon lehet, vagy pedig e-mailben a simontornyai.vár@gmail.com e-mail címem. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 31-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Vaiana című animációs családi filmet vetítik, 18 órától egy premier következik, a Pasi gyerekkel jön címmel, egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Motor City című krimi.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez ott Gracie Abrams és a 2024-es That's So True. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában dús júliusi délutánnak a lendületét. Tamia és Fabulous duettje következik az Into You, egyenesen 2004-ből.

Alex Forrent hallottátok, ez volt az idei Fever Dream. Nos, a 24.hu azt írja, hogy ez iszonyat érdekes lesz. Történelmi repülést üt véghez az Airbus, a Qantas légitársaság számára fejlesztett A350-1000ULR típusú repülőgépe és legénysége, miután több mint 24 órát, egészen pontosan 24 órát és 24 percet töltöttek a levegőben, írja az Aerotime. A kifejezetten hosszú távú utakra tervezett repülőgép 2026. július 27-én 17 óra 27 perckor indult el az ausztráliai Melbourneből, majd két óceánt és három kontinenst átrepülve július 28-án 9 óra 52 perckor landolt a franciaországi Toulouse-ban. Az Airbus erről szóló bejegyzésében kiemelte, az út során a gép 12.460 tengeri mérföldet, vagyis több mint 23.000 kilométert tett meg. Az eseményt az út ideje alatt összesen több mint 120 ezer ember követte nyomon a Flight Radar 24-en. A repülőgép a rekordot jelentő teszt előtt egyébként már megtette ezt az utat, csak fordítva, vagyis Toulouse-ból Melbourne-be jutott el, de ez idézőjelben csak 19 óráig tartott a rövidebb útvonal miatt. Az A350-1000ULR típusú repülőgép az első a Qantas által megrendelt 12 darabból, amelyet a Project Sunrise keretein belül fejlesztettek. Az Airbus azonban majd csak 2027 áprilisában adja át a gépeket, addig folyamatosan teszteket végeznek. A hosszú távra tervezett repülő a tervek szerint Ausztrália és az Egyesült Királyság között fog közlekedni. A nagy méretéhez képest a gép mindössze 238 ülőhelyet foglal magába, annak érdekében, hogy az utasok nagyobb lábteret élvezhessenek a hosszú út során. Az átalakított Airbus rendelkezik egy hátul a géptörzs közepén elhelyezkedő extra üzemanyag tartállyal, amely körülbelül 1852 kilométerrel tolja ki a hatótávolságot. Nagyon durva, hogy milyen dolgokat ki nem találnak, és mennyire elképesztően meg tudják már tervezni. Ezeket a repülőgépeket Ariana Grande-val folytatjuk. A 2024-es We Can't Be Friends, Wait for Your Love következik tőle.

Ez volt Minelli és a 2022-es Confused. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb pénteken találkozunk az élesztőben. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országgyűlés 190 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, írja az MTI. A törvény a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. A kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése, azaz a kárenyhítési előleg a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére valósítható meg. A törvényben rögzítik az előleg igénybevételének alapvető feltételeit, az előleg igénylésére az a termelő jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlőt gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és akinek agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy kapcsán. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára, az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenés mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést. Ezekben az ügyekben van bármiféle előrelépés?
2: Hát a rossz híreim vannak, nem nagyon. Tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a jogászunk, a büntető jogászunk az még dolgozik rá. Tehát ez egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint. Akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide oda az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást. Akkor a Proteus ügy, meg a homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kihozta ennek a töredékét.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntés 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Kedvező hírek érkeztek a paksiak számára. Az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást. Három kisebb szabadtéri tűzeset mellett elsősorban műszaki mentésekhez riasztották hétfőn a vármegye tűzoltóit, közölte a katasztrófa védelem. Két közlekedési baleset mellett hét alkalommal útra dőlt fákhoz, a gyalogos forgalmat és parkolójárműveket veszélyeztető leszakadt faágakhoz, valamint egy leszakadt villanyvezetékhez vonultak az egységek. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő reggel a Somogy vármegyei Csomán a Széchenyi téren. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik az egyik járművet áramtalanították. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, személysérülés szerencsére nem történt. 100 négyzetméteren égett az ajnövényzet hétfő délután Siolgárdon egy Rákóczi utcai termelőszövetkezeti telephelyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőszerveket, miután elesett egy egyedül élő, első emeleti lakó hétfő este Szekszárdon egy Bosinski morlakó telepi társas házban. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létra segítségével az erkélyen keresztül jutottak be a zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a szekszárdi sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. hozzám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Fox FM slágereivel. Fox FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk. És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.

0: FM.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
2: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz?
1: Készen állsz?

0: mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden. Azt írták, a Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Hozzátették, a vízügyi igazgatóságok rendszeresen felmérik a folyót, a hajózási hatóság pedig hirdetményben tájékoztatja a hajósokat azokról a gázlókról, ahol nincs meg a szokásos 270 cm-es vízmélység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-t kedden délután arról tájékoztatta, nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Kedvező hírek érkeztek a paksiok számára, az önkormányzat legfrissebb mérései szerint a szúnyogok száma a városban tartósan alacsony, és a korábbi időszakhoz képest is jelentős csökkenést mutat, adta hírül közösségi oldalán a DC Dunakom ZRT. Paksváros önkormányzatának megbízásából egy szakértő rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett speciális széndioxid alapú csapdákat a település különböző pontjain. A nyár közepén tapasztalt átmeneti emelkedés után az elrendelt gyérítést a szeles időjárás miatt nem tudták elvégezni, ám a természet elvégezte a feladatot, az erős szél széthordta a vérszívókat, így azok szaporodás nélkül elpusztultak. Ennek köszönhetően a július végén végzett legfrissebb mérések drasztikus csökkenést mutattak. Az atomtéren egy éjszaka alatt mindössze egyetlen szúnyog került a csapdába, és a polgármesteri hivatal előtt, valamint a kikötőben is a korábbi értékek tizedére esett vissza az egyet szám. Hangsúlyozták, a lakossági mérések és a katasztrófa védelem adatai alapján jelenleg semmi ilyen szakmai indok nem támasztja alá a szúnyoggyérítést Pakson. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy az udvari víztárolókat, hordókat rendszeresen ürítsék ki, megelőzve ezzel az újabb szaporodást.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a

0: Max FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, és belevághatunk a tudományos hírekbe. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben. Egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk. Nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tippmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója, egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak. Nyertek!
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontinglioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatba, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat. Összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten, közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
3: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, SpaCell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A SpaCell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátása nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint ribozómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi SpaCell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása, azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni. De van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese, a jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon

0: ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyanis a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat, mondhatnám úgy is, bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást nem, ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett, egyébként Valeria Pavlovich Roof mondta, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók. A fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is, gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, És ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos. Fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalék anyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben, több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálék forrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a préri kutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta saját információs hálózatait, írja a HVG tudományos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba. A préri kutya első pillantása bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztórendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a dokumentum sorozatban a jelenséget. Ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk. Egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint a méhek még a lábukkal is üzennek, lábnyom feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítik társaikat a tájékozódásban. A lábnyom feromonok olajos, színtelen anyagok, amelyek nyomot hagynak a méhek számára. Ezeket arra is használhatják, hogy visszataláljanak egyébként a kaptáruk bejáratához. Így magyarázza Rosalind Murray, a University of Toronto adjunktusa, aki evolúciós ökológusként a levélvágó hangyák kommunikációjára is felhívja a figyelmet, ami szerinte még ennél is különlegesebb. Ezek az állatok ugyanis leveleket gyűjtenek, ezeken termesztik fő táplálékforrásukat, a gombát, mindeközben pedig két irányú kommunikáció zajlik köztük, a hangyák valójában a termesztett gomba által kibocsátott kémiai jelzésekre reagálnak, tehát a gomba jelzi, ha más típusú levelekre vagy éppen metszésre van szükség ahhoz, hogy egészséges maradjon, a levélvágó hangyák pedig képesek erre reagálva hatékonyabban kertészkedni. Tetszik a sorozat, pedig még nem is láttam, egy új dokumentum sorozat mutatja be tehát azt, hogy miközben egyébként az ember nagy erőkkel építi a kommunikációs hálózatát, a természet valószínűleg évezredek óta már megelőzött bennünket. Ezzel a hírrel zárom mai tudományos magazinunkat, remélem, hogy jó volt együtt tölteni az időt. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, de addig is természetesen nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az országgyűlés 190 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, írja az MTI. A törvény a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét. A kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése, azaz a kárenyhítési előleg a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére valósítható meg. A törvényben rögzítik az előleg igénybevételének alapvető feltételeit, az előleg igénylésére az a termelő jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlőt gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és akinek agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy kapcsán. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő 3 elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a hármas blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Minden idők egyik legnagyobb létszámú magyar csapata utazik az U20-as atlétikai világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok beli Eugene-ben rendeznek jövő héten szerdától vasárnapig, adta hírül a Magyar Atlétikai Szövetség. Beszámolójuk szerint a válogatott összesen 28 kvalifikációt szerzett, ami nem csak a létszám miatt kiemelkedő eredmény, hanem azért is, mert a viadal a felnőtt világversenyek előtti legmagasabb nemzetközi versenyzési szintet jelenti, így az itt megszerzett indulási jog komoly szakmai értékkel bír. Az, hogy 28 kvalifikációt sikerült szereznünk, önmagában is komoly eredmény, ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása, nyilatkozta Seidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója. Tolna vármegyének külön öröm, hogy Acsádi Bence, aki a Szekszárdi Sportközpont színeiben ért el kiváló eredményt a 131. atlétikai magyar bajnokságon, részese lehet ennek a történelmi méretű csapatnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

ágyút még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja, a hazá.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntés 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, írja az MTI. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munkavilágába, közölte a köztestület kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az iskolapadtól az első munkahelyig című program a 2026-27-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet. A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből. A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítmények csökkentése. Az erőmű közölte, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfő este 3:40-től 254 megawatttal csökkentették. Kedden a Duna vízszintje tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a hétfőn történt 254 megawattos első blokk kileterhelésen túl kedden este 8 órától 237 megawattal csökkentették a 3-as blokk teljesítményét is. Az illetékesek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket, mivel céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Heringes Anita polgármester hétfőn ellátogatott a Gyermekemért Alapítvány ingyenes nyári táborába, mely a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban van. A Gyermekemért Alapítvány Pakson és a paksi járásban élő tartós beteg, fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését tűzte zászlajára. Az alapítvány szervezésében 8. éve rendezik meg nyári mozgásfejlesztő táborukat. A program nem csak a sérült gyermekek fejlődését segíti, hanem a szülőknek is feltöltődést nyújt. Heringes Anita polgármester nagyra értékeli az alapítvány munkáját.
2: Szerintem az egyik legfontosabb munka, amit ők végeznek, hiszen a korai fejlesztés az, amivel egy gyermeknek minden esélyt meg tudunk arra, hogy tökéletesen be tudjon illeszkedni a társadalomba. Szerintem nagyon fontos, hogy minden szülő, hogyha bármi apróságot lát a gyermekén, ami szerintem nem olyan, amilyen a többieknél, vagy egy pici kérdés csak megjelenik a fejébe, akkor érdemes elhozni ide a csapathoz és megnézetni a gyermeket. Mert bármi apróság ilyenkorban a gyermekek korai szakaszában, a növekedési korai szakaszában még nagyon könnyen javítható. És én hiszek abba, hogy egy gyermeknek ma így is, úgy is egyre nehezebb az élete. Annyi kihívásnak kell, hogy megfeleljenek. Annyival több impulzus éri őket. Annál nagyobb feladatokra hivatottak, mint az előző generációjuk bármelyike, hiszen a világ felgyorsult, a fejlődés egyre gyorsabb. Hogy amit tudunk nekik segíteni a korai fejlesztésekkel, ami apróságok esetleg nem úgy vannak bekötve, vagy nem úgy fejlődik, mint ahogy a több társai, akkor inkább próbáljunk meg segíteni. Úgyhogy én hihetetlenül értékelem azt a munkát, amit itt végeznek, és minden mindenben segíteni fogjuk önkormányzatként őket, amiben csak tudjuk, a klimatizálás, a nyílászárók cseréje, és folyamatosan fejlesztve az épületet, pont azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tudják ezeket a fejlesztéseket végezni.
1: A Gyermekemért Alapítvány az 1%-ból befolyt összegből tudja minden évben ingyenesen megtartani a tábort, ahol mintegy 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozik az 5 nap alatt, mely igen intenzív a gyerekeknek és a szülőknek is. A táborba ott jártunkkor a Legends MC Hungary Motoros Egyesület tagjai is begurultak. Janecska Zoltán rádiónknak elmondta, motoros klubjuk karitatív tevékenységet is végez, ezért érkeztek a táborba is.
0: Hát már nem először vagyunk itt a táborukba. Jelen pillanatban édességet hoztunk, mert azt tudják itt tárolni, szívesen hoztunk volna egyéb tárgyit, de az alapítvány elnökével egyeztettem előtte, és tehát édességbe, színes ceruzákat a gyerekeknek, illetve vállaljuk a motorosztatást, vagy a motorra való fényképezkedést a gyerekekkel, akik fel tudnak ülni a motorra, illetve élveznék azt, hogy visszük egy kört itt a sportpályán őket.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Paksefem. Minden pénteken szabad a péntek a Paksefemen. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Még úgyse szálltak volna ennyire bele, ha a Tisza ezt higgadtabban csinálja, valami, legalább valami alibi társadalmi egyeztetést lefolytat, kivár egy kicsit, és akkor utána. De én nem hiszem, hogy a mai Fidesz-szel, meg ezzel a Mi Hazánkkal meg lehetett volna ezt szervezni, és erők hajlandók lettek volna, hogy bárkit is ők, a Sólyog Tamás menesztése után ugye ők közösen jelöljenek a Tiszával. Ez képtelenség ma Magyarországon.
2: És így 10 millió embert fogunk leamortizálni, mert mindenkivel lesz valami probléma az, hogy te ajánlottad.
3: Nem tudom, én azért bízok benne, hogy ennél majd egyszer valamikor.
2: Hány éves, hogy kire lenne, bocsánat. Ja, hogy valamikor, oké, ezt így aláírom.
3: Jó, na, és akkor ki lehetne? Kinek van valamilyen jó ötlete?
2: Hát mondtam, hogy Szoboszlai nem ér rá.
3: Ő nem ér rá, igen, meg a Palvin Barbie sem.
2: Én egyébként nyilván egy Rubik Ernőnek nagyon örültem volna, de hát idős már, vagy a Csányi Vilmost nagyon el tudtam volna kézni, de nagyon öreg már hozzá.
3: Hát miért 77, de... vagy hány éves a Bárándi Péter is?
2: Hát igen, de azért 95 a Csányi. És még mindig nagyon aktív, és nagyon értelmes, és humanetológus, tehát szerintem zseniális lenne, meg tudós is. Nem tudom, biztos, hogy vannak jók.
3: István, neked valaki eszedbe jut?
1: Személy szerint nincs, én nagyon örülnék történész végzettségűnek.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Bokszfm.
1: Bokszfm. Rablóból elég lehet 40. De a Bokszfm slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Bokszfm-en.
2: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszélgetés.

0: ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk, innen szép felállni, ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: Fox FM.
1: What?

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

PogChefem. PogChefem. Összekött.

0: Box FM.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Box FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
3: Sokkal intelligensebb, sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba kellett volna. Bocsánat. Tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
2: Az biztos, hiszem, hogy nagyon intelligens. Biztos.
4: Csak egy mondat. Én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
2: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk.
2: Így utazom,
1: és természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.